0: a kezdeményezés segítséget nyújt a gyűlöletbűncselekmények, a gyűlöletbeszéd, a zaklatás, valamint a nemzetiségi jogokat sértő esetek kezelésében is. Továbbá a települési roma önkormányzatok szakmai és törvényességi támogatását is biztosítja. Két postai kézbesítő is életét vesztette a múlt heti brutális 40 fok feletti hőségriadó idején munkavégzés közben. A szerencsétlenségekről a közösségi médiában kezdtek el terjedni a hírek, számolt be a Blick alapján az Index. Az internetes újság felkereste a Magyar Postát, amely hivatalosan is elismerte, hogy két munkatársukat is elveszítették, ám a részletekről a vizsgálatok lezárultáig egyelőre nem iratkozhatnak. Az eset körülményeiről a postás szakszervezet sem kívánt bővebb felvilágosítást adni. Burján Ildikó elnök meglehetősen szűkszavúan reagálta a szerkesztőségnek küldött levelében, azt azonban kiemelte, hogy a munkáltató több óvintézkedést is bevezetett a kritikus napokon. Meglepő véleményt osztott meg nemrég egy interjúban Jennifer Lopez. Az énekes színésznő szerint a szakítások nem kudarcok, őszintén úgy érzi ugyanis, hogy azok ugródeszkaként működnek. Azt is elárulta, úgy véli, ha az emberek összetörik a szívét, mégis ő a győztes, mert ha valaki a sebek elkerülése miatt soha nem mer szakítani, az az igazi vesztes.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon. Nagyot.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Az iskolakezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalja a Magyar Államkincstár, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részletezte, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan megkapja a 100 ezer forintos hozzájárulást. Ezen felül jár a juttatás az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő fiataloknak is. Emellett jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő diákok is. Kiemelte, minden olyan tanuló után utalják a 100 ezer forintos összeget, aki egyszülős családban nevelkedik, de megkapják a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élők is. Az augusztus 24-éig elutalt első részletet a 2. novemberben követi utalvány formájában. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket a regionális irodák, közölte a szervezet elnöke a fővárosi központ megnyitóján. Dancs Mihály elmondta, a hálózat egységeiben a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak, hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal. Hozzátette, a kezdeményezés segítséget nyújt a gyűlöletbűncselekmények, a gyűlöletbeszéd, a zaklatás, valamint a nemzetiségi jogokat sértő esetek kezelésében is. Továbbá a települési roma önkormányzatok szakmai és törvényességi támogatását is biztosítja. Két postai kézbesítő is életét vesztette a múlt heti brutális 40 fok feletti hőségriadó idején munkavégzés közben. A szerencsétlenségekről a közösségi médiában kezdtek el terjedni a hírek, számolt be a Blick alapján az Index. Az internetes újság felkereste a Magyar Postát, amely hivatalosan is elismerte, hogy két munkatársukat is elveszítették, ám a részletekről a vizsgálatok lezárultáig egyelőre nem iratkozhatnak. Az eset körülményeiről a postás szakszervezet sem kívánt bővebb felvilágosítást adni. Burján Ildikó elnök meglehetősen szűkszavúan reagálta a szerkesztőségnek küldött levelében, azt azonban kiemelte, hogy a munkáltató több óvintézkedést is bevezetett a kritikus napokon. Meglepő véleményt osztott meg nemrég egy interjúban Jennifer Lopez. Az énekes színésznő szerint a szakítások nem kudarcok, őszintén úgy érzi ugyanis, hogy azok ugródeszkaként működnek. Azt is elárulta, úgy véli, ha az emberek összetörik a szívét, mégis ő a győztes, mert ha valaki a sebek elkerülése miatt soha nem mer szakítani, az az igazi vesztes.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Az iskolakezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalja a Magyar Államkincstár, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részletezte, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan megkapja a 100 ezer forintos hozzájárulást. Ezen felül jár a juttatás az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő fiataloknak is. Emellett jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő diákok is. Kiemelte, minden olyan tanuló után utalják a 100 ezer forintos összeget, aki egyszülős családban nevelkedik, de megkapják a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élők is. Az augusztus 24-éig elutalt első részletet a második novemberben követi utalvány formájában. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket a regionális irodák, közölte a szervezet elnöke a fővárosi központ megnyitóján. Dancs Mihály elmondta, a hálózat egységeiben a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak, hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal. Hozzátette, a kezdeményezés segítséget nyújt a gyűlöletbűncselekmények, a gyűlöletbeszéd, a zaklatás, valamint a nemzetiségi jogokat sértő esetek kezelésében is. Továbbá a települési roma önkormányzatok szakmai és törvényességi támogatását is biztosítja. Két postai kézbesítő is életét vesztette a múlt heti brutális 40 fok feletti hőségriadó idején munkavégzés közben. A szerencsétlenségekről a közösségi médiában kezdtek el terjedni a hírek, számolt be a Blick alapján az Index. Az internetes újság felkereste a Magyar Postát, amely hivatalosan is elismerte, hogy két munkatársukat is elveszítették, ám a részletekről a vizsgálatok lezárultáig egyelőre nem iratkozhatnak. Az eset körülményeiről a postás szakszervezet sem kívánt bővebb felvilágosítást adni. Burján Ildikó elnök meglehetősen szűkszavúan reagálta a szerkesztőségnek küldött levelében, azt azonban kiemelte, hogy a munkáltató több óvintézkedést is bevezetett a kritikus napokon. Meglepő véleményt osztott meg nemrég egy interjúban Jennifer Lopez. Az énekes színésznő szerint a szakítások nem kudarcok, őszintén úgy érzi ugyanis, hogy azok ugródeszkaként működnek. Azt is elárulta, úgy véli, ha az emberek összetörik a szívét, mégis ő a győztes, mert ha valaki a sebek elkerülése miatt soha nem mer szakítani, az az igazi vesztes.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 3-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Eddig nem voltak kézzelfogható adatok Dunakeszin a helyi buszjáratokat használók számáról. A szeptemberben induló új közlekedési hálózatban viszont ezt már nyomon tudják követni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a város polgármestere. Diósi Csaba a startmenüben elmondta, ősztől a helyi igényekhez jobban igazodó struktúrával működik tovább a település közösségi közlekedése. Azt várják, hogy amint valós képet kapnak az utazó közönségről, a járatok sűrűsége is optimalizálható lesz. A beszélgetésben hozzátette, ehhez szükséges az is, hogy azok a dunakeszi lakosok, akik életvitelszerűen ott élnek, de állandó lakhelyre még nem jelentkeztek be, tegyék meg mindenképpen, hiszen ezzel is pontosabban felmérhető az ingyenes helyi járatot igénybevevők köre. Diósi Csabát, dunakeszi polgármesterét hallják.
3: Egyik fontos célunk az volt, hogy tudjuk folyamatosan azt, hogy milyen igények vannak, milyen konkrét terhelés alatt van a rendszerünk, ezért be fogunk vezetni egy olyan rendszert, ami folyamatosan figyeli az utasszámot a buszokon, és itt tulajdonképpen jelen időben kapunk információt a kihasználtságról. Eddig ezek a dolgok nem kerültek golcső alá, tehát annyira nem vizsgáltuk ezt, és mi azt várjuk ettől, hogyha a valós igényeket megismerjük, akkor sokkal jobb megoldásokat fogunk tudni javasolni. Persze mindig van felmérés a lakosság részéről, tehát mindig felmérjük a lakossági igényeket, de nagyon sokszor ott ilyen egyedi igények kerülnek megfogalmazásra, és azért szeretnénk egy ilyen rendszert, hogy lássuk pontosan a kihasználtságot.
0: Helyi mérnök csapat tervezte meg Vácrátóton egy új lakópark járdáit, útjait és vízelvezetését, tudtuk meg a település polgármesterétől. Spiegelhalter László rádiónknak arról beszélt, a budapesti agglomerációban az egyik legnagyobb lakosságszám növekedést produkálják évek óta. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy felmérik az új lakók végzettségét, szakmai tudását és munkahelyét, egyfajta tudásbázis létrehozva. Ekkor kiderült, hogy több mérnök is vácrátóti lakos lett, ami elmondása szerint óriási lehetőség. Egy olyan szakmai közösség tudja ugyanis segíteni az önkormányzatot, amely tisztában van a helyi igényekkel, és fontosnak tartja, hogy a jövő generációja is élhető környezetben nőjön fel. Hozzátette, mindemellett a tervezési költségeken is tud spórolni Vácrátót, így ez az együttműködés mindenkinek előnyös. Spiegelhalter Lászlót, Vácrátót polgármesterét hallják.
4: Évekkel ezelőtt, egy pár éve összejött az, hogy lett egy főmérnökünk, aki ide költözött, a Kinga, és egy régebbi helyi lakos, a Béla lett a településnek a építési felügyelője, illetve aki kiadja ezeket a településképű véleményeket. És az ő, a Kinga az egy ilyen aktív hölgy, és összeszedte, hogy vajon kik költöztek ide, mert én akartam egy ilyen tudásbázist szedni, hogy ki mivel foglalkozik, milyen vállalkozók vannak itt, és a többi, és a többi, és akkor így szépen lassan összejött egy mérnök csapat. Van, aki vízmérnök, van, aki vízelvezetéssel foglalkozik, van, aki útmérnök, ugye Balázs, és így mi tulajdonképpen összetudtuk azt adni helyileg, ami szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy pályázatot beadjunk, vagy megtervezzünk.
0: Egy Los Angeles-i fantasy és sci-fi fesztiválon elnyerte a legjobb látványtervezés díját a salgótarjáni Szalkai Péter rövid filmje. A grafikus programozó a Megafon reggeli műsorában elmondta, az alkotást eredetileg egy felsőfokú felvételire készítette, amelyet egy ismerőse is látott. Ő tanácsolta neki, hogy egy svájci seregszemlére is nevezze be a művet, amelyet novemberben rendeztek meg. Ugyanakkor ezen felbuzdulva más versenyek után is nézett, itt talált rá az amerikai mustrára, ahová elküldte a videót. A napokban értesítették, hogy a szakmai zsűrinek az általa tervezett látványvilág tetszett a legjobban. Szalkai Péter grafikust, programozót hallják.
5: A feladat címe volt a kapcsolat, tehát ez egy kiírás volt, téma meg volt adva, és a téma kapcsán találtam ki ezt a sztorit. Hát elébe pedig úgy került, hogy az egyik volt munkatársam, még az előző munkahelyemről, ő megnézte, látta, elküldte egy ismerősének Svájcba, Svájcban van egy filmfesztivál, és akkor az ismerőse mondta, hogy hát legyek már olyan drága, és oda nevezzem be, mert ő szerinte ezt biztos, hogy értékelnék. Ez a svájci fesztivál, ez novemberben lett, beneveztem, de ennek kapcsán rábukkantam egy oldalra, ami összesíti a világ összes filmfesztiválját, és akkor hát ennek kapcsán szóba került ez a Sci-Fi Filmfesztivál is, és akkor oda is elküldésre került. Ez már most lezajlott két hete a szakmai értékelés, és július 7-e, 8-a, 9-én lesz, azt hiszem, az Egyesült Államokban egy ilyen zárt láncú vetítés, ahol producerek és forgalmazók is meg fogják nézni.
0: Már használható az új térköves járda a Rév út, Eper utca és Kikelet utca közötti szakaszán, tájékoztatta a Dunakeszi internetes lapját Csoma Attila önkormányzati képviselő. A fejlesztésnek köszönhetően a korábbi előregedett felület helyett korszerű burkolat várja a gyalogosokat, bár a szakasz már birtokba vehető, a beruházás még nem zárult le teljesen. A munkálatok részeként még két oldalirányú csatlakozás kiépítése, valamint a sarkokon és a találkozási pontokon a szintek megfelelő összeillesztése van hátra. A tervek szerint ezekkel a befejező feladatokkal a kivitelezők várhatóan a jövő hét végére végeznek. Együtt Köd jövőjéért címmel átfogó anonim kérdőíves felmérést tett közzé a város mellett működő akkumulátorgyár, amelyben a helyieket kérik javaslataik megosztására, vette észre a Hello Köd internetes lap. A kutatás, amely nagyjából 4 perc alatt tölthető ki, számos a település életét érintő témával foglalkozik. Többek között a válaszadóknak lehetőségük van megjelölni, mely területeken látják legszükségesebbnek a fejlődést Ködön. Véleményt nyilváníthatnak a Dunapart fejlesztési irányairól, valamint az ipari komplexum működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Emellett a felmérésben kiemelt szerepet kap az adóbevételek kommentálása is. A gödiek leírhatják szerintük, mely célokra kellene a pénzt fordítani. Sikeresen szerepelt a nemrég Nógrád Gárdonyban megrendezett Laos versenyen Bökényi Lara. A nógrádi mindössze 12 éves díjugró hibátlanul teljesítette a pályát az 50-60 cm-es akadályok között, így megszerezve az első helyet Maxim Azais nevű lovával.
1: Időjárás.
0: A napos időszakokat időnként felhő átvonulások zavarhatják meg, helyenként egy-egy záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
0: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Vácrátóton, a Szabadság úton, Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön a Pesti úton is. Figyelmesen vezessenek!
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

meglepne egy szerep, csere, hashtag semmi, nekem fene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülembe, hazudsz, pa-pa-pa-pa, kapjál, ha tudsz.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 3-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Eddig nem voltak kézzelfogható adatok Dunakeszin a helyi buszjáratokat használók számáról. A szeptemberben induló új közlekedési hálózatban viszont ezt már nyomon tudják követni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a város polgármestere. Diósi Csaba a startmenüben elmondta, ősztől a helyi igényekhez jobban igazodó struktúrával működik tovább a település közösségi közlekedése. Azt várják, hogy amint valós képet kapnak az utazó közönségről, a járatok sűrűsége is optimalizálható lesz. A beszélgetésben hozzátette, ehhez szükséges az is, hogy azok a dunakeszi lakosok, akik életvitelszerűen ott élnek, de állandó lakhelyre még nem jelentkeztek be, tegyék meg mindenképpen, hiszen ezzel is pontosabban felmérhető az ingyenes helyi járatot igénybe vevők köre. Diósi Csabát, dunakeszi polgármesterét hallják.
3: Egyik fontos célunk az volt, hogy tudjuk folyamatosan azt, hogy milyen igények vannak, milyen konkrét terhelés alatt van a rendszerünk, ezért be fogunk vezetni egy olyan rendszert, ami folyamatosan figyeli az utasszámot a buszokon, és itt tulajdonképpen jelen időben kapunk információt a kihasználtságról. Eddig ezek a dolgok nem kerültek górcső alá, tehát annyira nem vizsgáltuk ezt, és mi azt várjuk ettől, hogyha a valós igényeket megismerjük, akkor sokkal jobb megoldásokat fogunk tudni javasolni. Persze mindig van felmérés a lakosság részéről, tehát mindig felmérjük a lakossági igényeket, de nagyon sokszor ott ilyen egyedi igények kerülnek megfogalmazásra, és azért szeretnénk egy ilyen rendszert, hogy lássuk pontosan a kihasználtságot.
0: Helyi mérnök csapat tervezte meg Vácrátóton egy új lakópark járdáit, útjait és vízelvezetését, tudtuk meg a település polgármesterétől. Spiegelhalter László rádiónknak arról beszélt, a budapesti agglomerációban az egyik legnagyobb lakosságszám növekedést produkálják évek óta. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy felmérik az új lakók végzettségét, szakmai tudását és munkahelyét, egyfajta tudásbázis létrehozva. Ekkor kiderült, hogy több mérnök is vácrátóti lakos lett, ami elmondása szerint óriási lehetőség. Egy olyan szakmai közösség tudja ugyanis segíteni az önkormányzatot, amely tisztában van a helyi igényekkel, és fontosnak tartja, hogy a jövő generációja is élhető környezetben nőjön fel. Hozzátette, mindemellett a tervezési költségeken is tud spórolni Vácrátót, így ez az együttműködés mindenkinek előnyös. Spiegelhalter Lászlót, Vácrátót polgármesterét hallják.
4: Évekkel ezelőtt, egy pár éve összejött az, hogy lett egy főmérnökünk, aki ide költözött, a Kinga, és egy régebbi helyi lakos, a Béla lett a településnek a építési felügyelője, illetve aki kiadja ezeket a településképi véleményeket, és az ő, a Kinga az egy ilyen aktív hölgy, és összeszedte, hogy vajon kik költöztek ide, mert én akartam egy ilyen tudásbázist szedni, hogy ki mivel foglalkozik, milyen vállalkozók vannak itt, és a többi, és a többi, és akkor így szépen lassan összejött egy mérnök csapat. Van, aki vízmérnök, van, aki vízelvezetéssel foglalkozik, van, aki útmérnök, ugye Balázs, és így mi tulajdonképpen összetudtuk azt adni helyileg, ami szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy pályázatot beadjunk, vagy megtervezzünk.
0: Egy Los Angeles-i fantasy és sci-fi fesztiválon elnyerte a legjobb látványtervezés díját a salgótarjáni Szalkai Péter rövidfilmje. A grafikus programozó a Megafon reggeli műsorában elmondta, az alkotást eredetileg egy felsőfokú felvételire készítette, amelyet egy ismerőse is látott. Ő tanácsolta neki, hogy egy svájci seregszemlére is nevezze be a művet, amelyet novemberben rendeztek meg. Ugyanakkor ezen felbuzdulva más versenyek után is nézett, így talált rá az amerikai mustrára, ahová elküldte a videót. A napokban értesítették, hogy a szakmai zsűrinek az általa tervezett látványvilág tetszett a legjobban. Szalkai Péter grafikust, programozót hallják.
5: A feladat címe volt a kapcsolat, tehát ez egy kiírás volt, téma meg volt adva, és a téma kapcsán találtam ki ezt a sztorit. Hát elébe pedig úgy került, hogy az egyik volt munkatársam még az előző munkahelyemről, ő megnézte, látta, elküldte egy ismerősének Svájcba, Svájcban van egy filmfesztivál, és akkor az ismerőse mondta, hogy hát legyek már olyan drága, és oda nevezzem be, mert ő szerinte ezt biztos, hogy értékelnék. Ez a svájci fesztivál, ez novemberben lett, beneveztem, de ennek kapcsán rábukkantam egy oldalra, ami összesíti a világ összes filmfesztiválját, és akkor hát ennek kapcsán szóba került ez a Sci-Fi Filmfesztivál is, és akkor oda is elküldésre került. Ez már most lezajlott két hete a szakmai értékelés, és július 7-e, 8-a, 9-én lesz, azt hiszem, az Egyesült Államokban egy ilyen zárt láncú vetítés, ahol producerek és forgalmazók is meg fogják nézni.
0: Már használható az új térköves járda a Rév út, Eper utca és Kikelet utca közötti szakaszán, tájékoztatta a Dunakeszi internetes lapját Csoma Attila önkormányzati képviselő. A fejlesztésnek köszönhetően a korábbi előregedett felület helyett korszerű burkolat várja a gyalogosokat, bár a szakasz már birtokba vehető, a beruházás még nem zárult le teljesen. A munkálatok részeként még két oldalirányú csatlakozás kiépítése, valamint a sarkokon és a találkozási pontokon a szintek megfelelő összeillesztése van hátra. A tervek szerint ezekkel a befejező feladatokkal a kivitelezők várhatóan a jövő hét végére végeznek. Együtt köd jövőjéért címmel átfogó anonim kérdőíves felmérést tett közzé a város mellett működő akkumulátorgyár, amelyben a helyieket kérik javaslataik megosztására, vette észre a Hello Good internetes lap. A kutatás, amely nagyjából 4 perc alatt tölthető ki, számos a település életét érintő témával foglalkozik. Többek között a válaszadóknak lehetőségük van megjelölni, mely területeken látják legszükségesebbnek a fejlődést Gödön. Véleményt nyilváníthatnak a Dunapart fejlesztési irányairól, valamint az ipari komplexum működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Emellett a felmérésben kiemelt szerepet kap az adóbevételek kommentálása is. A gödiek leírhatják szerintük, mely célokra kellene a pénzt fordítani. Sikeresen szerepelt a nemrég Nógrád Gárdonyban megrendezett Laosz versenyen Bökényi Lara. A nógrádi mindössze 12 éves díjugró hibátlanul teljesítette a pályát az 50-60 cm-es akadályok között, így megszerezve az első helyet Maxim Azaisz nevű lovával.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: A napos időszakokat időnként felhő átvonulások zavarhatják meg, helyenként egy-egy záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
0: Sebességellenőrzésre lehet ma számítani Váczrátóton, a Szabadság úton, Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön a Pesti úton is. Figyelmesen vezessenek!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
6: Hey! Ki az ágyból? Hét alvók! Már mindig ilyenkor jó aludni, ilyen 6 óra körül még olyan jó a levegő, tehát hogy az elmúlt napokban ilyen reggel 6-os.
7: Ez ilyen Bob és Bobekes volt amúgy, ez a beköszönésed, igen, ott volt.
6: Igen, jó, nem tudom.
7: Ki az ágyból hét alvók?
6: Ki az ágyból hét alvók, igen. És ilyenkor még úgy jól lenne aludni általában, igen.
7: Hát ez most van ilyen luxus van, kategória, aki ilyenkor még így visszaalszik.
6: Igen, na, Nóri Prága, jó reggel!
7: De mi nem? Jó reggel!
6: Sanyika, hello, szia!
8: Jó reggelt, sziasztok! Július 3-a és péntek! Jó reggelt! Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel! A névnapos a Kornél, a Soma, az Antol, aztán Hadur, Caritas, Leon, Napsugár, de gyönyörű név, Istenem, és Prudencia. Hát Isten értesse az ünnepelteket.
7: Isten értesse. Igen. Van nekünk napsi, van. Lányom, kézilabda társa
6: napsia. Napsi a beszédése neki egyébként. Igen. Jó, na, mi fogunk ma foglalkozni? Nem tudom. Jó? Tudom. Na, Tóth Zsolt Marcell, ezt egyrészt a vendégünk, ő a Bozót Brigádnak az egyik tagja. Ha fületétek egy pár napjai híreket, ő már itt nekünk nyilatkozott az ügyben, hogy a csapat az megtisztította a dzsindzsától az Ipoly Damásdi várnak egy részét, az őrtornyon nézd, most már látható, és hogy padocskát tettek meg hasonlók, és ugye Zsoltiék, ugye ők a várfoglalók voltak, hogy a korábban, hogy Vadonjanyékkal csinálták ezeket, sokszor voltak Nógrád vármegyében is, most akkor akkor átmentek a Bozót brigádba, ami azt jelenti, hogy akkor nem csak a jól látogatható várakat, hanem a nem látható várakat is láthatóvá fogják tenni. Úgyhogy most Damásdon voltak, erről beszélgetünk majd vele egy picit, mert ugye erről hírt adtunk, de az csak kis rövicske hír volt, úgyhogy dobálgatunk, meg arról is, hogy akkor jönnek Nógrádba, több várhoz is majd Jinja és Jumbo írtást fognak majd eszközölni, úgyhogy érdekes lesz a téma. Előtte pedig magunk közt fogjuk átbeszélni ezt az érdekes dolgot, amit ugye úgy hívnak a szociálpszichológiában, hogy alapvető attribúciós hiba. Ami azt jelenti, hogy bemész egy boltba, látsz egy mogorva embert, akkor körülbelül 3 másodperc alatt te tudod, hogy megvan már, hogy ő milyen. Ugye?
7: Abszolút. Én mozis vagyok.
8: Én helyen voltam így a múltkor egy étteremben.
6: Igen, akkor beszélgetünk már erre,
8: mert hogy kellemesen csalódtam.
6: Hajlamosak vegyünk gyakorlatilag, a mások személyiségében a karakterét túlbecsüljük, akár föl, akár lent, gyakorlatilag az első 2-3 perces viselkedés alapján. És ez tényleg így van, és hogy miért érdekes egyébként.
7: Nagyon jó.
6: Úgyhogy beszélgetünk erről is, jönnek a zenék, és hát jól van, tudom, hogy igen. Arany szívem van, YouTube-t hozok majd.
7: Ne, de tényleg
6: na,
7: az van.
6: Na, ezzel folytatjuk nem sokára.

0: Itt is vagyunk tehát, és akkor YouTube. Jó, egy nagyon...
1: Mert így olvadozom.
0: Igen, egy nagyon szomorú, de egyben nagyon szép sztoriról van szó, mégpedig ugye 1986-ban vagyunk, amikor Greg Carroll, a YouTube egyik, hát crewja, ugye ilyen technikai stáb segítő tagja, motorbalesetben életét veszti Dublinban, miközben ugye Bono megbízásában intézkedett. A zenekarnak ugye Joshua Tree lemezen ható One Tree Hill című dal, pedig ugye Carrollnak van ajánlva. Úgyhogy ez a mai napon történt 1986-ban ez a motorbaleset, amikor Greg Carroll elhunyt. Nagyon érdekes és nagyon szívhez szóló a sztori ennek az egésznek, úgyhogy belargatunk magába a nótába, az a One Tree Hill, amit ugye ennek a stábtagnak dedikált a YouTube a Joshua Tree lemezen, és akkor elmesélem nektek ennek az egésznek a történetét. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon szép.

0: Greg Carroll egy új-zélandi maori fiatal volt, akivel a Youth 1984-ben találkozott Új-Zélandon, ugye ott turnéztek, ugye Bonoék, és hogy ott helyben, helyi roadként segítette a zenekart, de annyira meggyőzte őket a személyisége meg a munkája, hogy a turné menedzser Paul McGuinness meghívta a stábba őt.
1: De jó lehetett.
0: És hogy rövid idő alatt ugye a zenekarnak a családtagja lett, ugye a crewban benne volt, Bono is, meg a felesége nagyon közel került hozzá, és hát 1986-ban a mai napon, július 3-án egy esős dublini estén, ugye Greg Bono Harley-ával intézett egy szívességet, gyakorlatilag ugye hazavitte a motort. Viszont egy autó elé kanyarodott, és Carroll már nem tudta elkerülni az ütközést, és a balesetben az életét vesztette.
1: Béna atya
0: is. Mindössze 26 éves volt. Később ugye Bono úgy emlékezett vissza a sztorira, hogy ő éppen nekem tett szívességet, ugye hazafelé vitte a motoromat.

mindenki teljesen padlón volt, és már csak azért is, mert ugye az első alkalom, hogy egy a csapatból, a stábból valakit elvesztettek, és pláne egy ilyen fiatal srácot, mint ugye 26 éves Greg. A zenekar nem csak ugye részvételt nyilvánított, hanem Bonóék, meg a stáb többi tagja elkísérte Gregnek a holttestét Új-Zélandra, elmentek, képzeld el, ahol egy hagyományos, ugye a maori tangi gyászszertartás keretében elbúcsúztatták. Bono elénekelte a Let It Beat, meg a Knockin' on Heaven's Door című dalokat, és ugye itt a lényeg, hogy amit dalt hallunk, ugye a One Tree Hill, ugye a dal címe nem a tragédia helyszíne, hanem ugye ez egy oaklandi vulkáni domb, aminek egyébként van egy másik neve is, Maunga Kie Kie, és hát elvitte Greg korábban oda Bonót, és mesélt neki a hely spirituális jelentőségéről a maori kultúrában, gondolom az ott náluk az valami olyan helyszín volt, és a temetés után Bono újra felkereste ezt a dombot, és ez adta a dalnak a címét, meg az alapgondolatát.

0: Annyira személyes lett a nóta, hogy az ének sem volt egyetlen felvételben föltolt a Bono, mert ott nem akart még egyszer elénekelni a sztorit, tudod, hogy így nagyon teljesen ki volt. És hogy nem csak ugye a Greg Carolnak állít emléket, hanem a gyászfeldolgozásról is szól, meg a barátságról. És ami a lényeg, hogy igen, a dalt 1988-ban kislemezen csak Új-Zélandon, meg Ausztráliában adták ki, Új-Zélandon pedig az első helyig jutott a slikerlistán, tehát ez egy szimbolikus volt, ugye, hiszen ugye Greg hazájában vált igazi himnusszá ez a nóta. Úgyhogy egyébként egy nagyon szép és kerek történet. Sírsz már, Karvaj Sanyi?
1: Hát, megható dal egyébként, tényleg.
2: Hát, igen. Én voltam YouTube koncerten Lengyelországban. Isten Jenny, a hangja, hallgassátok!
0: Így van.

0: Mi minden történt július 3-án, ezt megsasoljuk, kedves hallgatók, és hát mazsolázunk a hazai meg a világ történésekből. Az első, Tom Cruise ma 64.
1: Ó, Isten éltesse őt. Top Gun, Top Gun, ugye?
0: Okay. Meg ugye Mission Impossible, jó, tehát igen, hogy még mindig nem használ kaszkadőröket.
1: Igen. A jaj, az most ugye ott, tehát, ott a motoros igen. téma
0: tehát,
1: volt.
0: Tehát, hogy megőrülsz, hogy még mindig így.
1: Ott lobogott, vagy ugrott, vagy
0: mit csinál. Igen, de helikopter, lóg, mert mindent csináljuk. Jó, Franz Kafka a mai napon születik.
1: Kafka, nagyon szerettem.
0: Komolyan?
1: Tehát én ezt az elvont, én
0: a nagyon klasszikusat. Az átlátozást, a bogarast, ezt bírtad?
1: Figyelj, nagyon, mert szerintem
0: aki bogárként él, az maga is bogárrá változik.
1: Hát de az ugye? Nem is bogár, az...
0: Hát ugye
1: a testi is,
0: igen, valami
1: bábos, én ezt a részét...
0: Adod, ez nagyon jó. Én bírtam egyébként, aztán Gim is volt az átváltozás.
1: Hát nyilván Gimiben volt ez.
0: De ezt adtam én is, hogy
1: az jó volt. Igen, ez az abszurd műfaj.
0: Roda Scott, ugye ő a mesztél lábbal tolta a Hammondot, ugye ő a mai napon születik meg. Én emlékszem, hogy voltam a Szigeten még Roda Scott koncerten is.
1: Tényleg?
0: Aha, volt, és akkor meddig sátorban felépett Roda Scott, leültünk ott tízni, és akkor közben ott láttam, hogy nyomatja a mesztél lábbal.
1: Taposott.
0: Mesztél lábbal basszust. Igen. Na, Szilárd Leó az USA elnökéhez a mai napon elvisz 1945-ben egy petíciót, amiben ugye arra kéri, hogy ne használják fel az atombombát a háborúban. Hát, ez sajnos nem jött össze. Ez van, gyerekek. Igen, aztán itt van még Jim Morrison, a mai napon hunyt. Ugye a Doors-nak.
1: Úristen, a másik, amit imádtam.
0: A Doors-t.
1: Jaj, nagyon. Én nagyon.
0: Na jó, is egyébként.
1: Meg a film is nagyon jó volt.
0: Nekem, az is passz. És a mai napon 62-ben függetlenné vált Algéria.
1: Halleluja!
0: Úgyhogy ott a bonjour, most már nem bonjour lett, hanem
1: au revoir!
0: Au revoir helyett most már az lett, hogy nem tudom én valami, valami. Igen, akkor örültek. Na, jó, ennyi. Miklóssal megyünk tovább.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: Csillagászkodunk egy kicsit ezekben a percekben, mert hogy előttünk egy régi Nógrád, 1995-ös, és arról van szó benne, hogy ifjú csillagászok a Gedőcön. Salgó Tarjánban sok éves hagyományai vannak a csillagászkodásnak, a városban továbbra is működik a csillagvizsgáló, havonta megjelenik a Nógrád megyei csillagászati alapítvány kiadványa, az idén is megrendezi itt az országos csillagászati művelődési tábort az alapítvány, és a TIT Nógrád megyei egyesülete 28-án is, majd augusztus 6-án, nagyjából erről szól a cikk. Hát jó, Sanyika, ez nyilván nem neked való tábor lesz.
3: De képzeld, hogy a volt feleségem fel akart oda vinni, aztán mondta neked, ne arra, hogy mit csinálnék én ott. Csak az idő
0: múlott. Figyelj, hát most te egy a történet. Jó, dr. Fodor Miklós van a vonalban, a Salgó Tarjáni, Dornyai Béla múzeum igazgató helyettese. Szia, miképp, jó reggelt!
4: Jó reggelt, szervusztok! Azt hittem pillanatra azt fogjátok, hogy a Salgó Tarjáni uránia észlelő és bemutató csillagvizsgáló.
0: Én egyszer voltam ott, meg egy jó pár évvel ezelőtt volt egy forgatásom, amikor ugye itt az volt a Covid alatt, hogy akkor ne menjünk ki külföldre, akkor maradjunk itthon, és akkor itthon mennyi minden látnivaló van, és akkor legkapcsára el tudtam menni a csillagvizsgálóra. Életemben nem tudtam, hogy ott egyetem bármilyen van, és így fölmentem. Hát nem azt mondom, hogy már ilyen 21. századi NASA űrtechnológia van, mert hogy azért itt egy ilyen mechanikai sztori az, de roppant monumentális, úgyhogy nem akkora nagy, mint nem tudom én a Schwab-hegyi, nyilván, de egy tök jó, és szerintem egy ilyen, nem is tudom, méltatlanul kevésbé a középpontba rakott helyről van szó, úgyhogy te azért már voltál, gondolom, Salgó Tarjániként, nem? Miki?
4: Hallom, de akarok válaszolni.
0: Nem voltál, még lehet. De gyerekkorodban biztos voltál, nem tudom.
4: Na, tehát, jó. Tehát azért Csillag a Gedőztetőn, valóban ott a Desztetetel a fölötti Gedőztetőn, ugye 1982-ben nyílt a csillagvizsgáló, mai nevén Uránia észlelő és bemutató csillagvizsgáló, mint a bemutató neve mondja, mutatja, itt ugye programok is vannak, ugye lehet ugye előadásoktól kezdve az űrkutatással kapcsolatos legújabb eredményekről, ugye még olyan ilyen tárgyak is vannak, úgy tudom, meg semmit, hogy olvastam, meg különböző, hát hogy lehet vizsgálni az égitesteket.
0: Hát nagyon klassz helyük voltak.
4: A bolygókig, a galaxisokig, a fekete lyukakig, a legújabb elméleteket hallgathatják meg. Azért. És tényleg most belegondolok, engem úgy érdekelt tulajdonképpen ez a téma, de valahogy ez úgy mindig úgy kiesett nekem. Annyira nincs szem előtt, vagy nem tudom már, mire
0: gondolom,
4: akkor is megy a várakhoz, meg nem tudom, de és ez valahogy ide még tényleg nem mentem el, de ez tényleg be kéne egyébként.
0: Na, tessék!
4: Pótolni. Mert ez, amilyen már nem voltam még a helyi tehát csillagvizsgálóban. Igen, hát hogy milyen a technológiai, tehát az ott lévő ugye Newton távcsőnek a technológiai paraméteri, azt nem tudom, hogy ez mennyire modern, meg nem modern, de hát azért egész jókat lehet ott.
0: Abszolút. Tehát, hogy forgatott a bácsi, aztán talán egy házas bácsi, ne, nem vagyok benne biztos, és akkor kinyílt ott a kupola, tehát, hogy nagyon akciódús volt eleve az egésznek a megnyitása, én arra emlékszem például. Nyilván napon voltunk forgatni, nem tudtunk belenézni, hogy ez milyen, meg hogy van, de tényleg rossz volt. Igen, mond bocsánat.
4: Annyi csak, hogy látogatás előtt minimum 48 órával kell egyeztetni az intézménnyel, tehát ilyen előzetes időpont egyeztetés van, és úgy lehet oda menni, nézni, szakértő narrációt általában így mostani leírása pénteken és szombaton lehet meghallgatni. Akit érdekel a téma,
0: ott el kell menni.
4: Talál.
0: Igen.
4: Tehát irodalom is, ezért, tehát minden.
0: Talán valami pici kiállítás is van még ott, ha jól emlékszem rá, úgyhogy talán a Sargó Tarjáni.
4: Hát bekérem nekem is pótolni.
0: Farkas Berci és Sargó Tarjáni látogatásáról is vannak ott, azt hiszem dokumentum. Igen, hogyha jól tudom.
4: Igen, és múltkor pedig Kapu Tibor volt szó, arról volt szó, hogy Kapu Tibor is megérkezik a Gagarin általános iskolába, aminek ugye szintén van egy űrutazási ugye hagyománya,
0: igen.
4: De aztán végül nem jött valamilyen oknál fogva, vagy beteg volt, vagy nem tudom, úgyhogy csak erről eszembe jutott, de valóban ez egy, nekem is egy bepótlandó dolog lenne.
0: Egy nyári bakancslista.
4: Fekete lyukakról olvastam egy nagyon érdekes cikket, hogy az egyik elmélet szerint a fekete lyukaknak a másik oldalán esemény horizonton túl vannak azok a világegyetemek, amelyek éppen kell, és a fekete lyukakból jön az, hogy leegyszerűsít a mondani, az egész energia áramlás, tehát tulajdonképpen ott mindig egy újabb és újabb nagy bum van a fekete lyukon túl. És egy
0: hát ugye lehet, hogy lehet ilyet találni.
4: A világegyetem, tehát ezek hallatlanul érdekes dolgok, és tegyük hozzá, hogy a elméleti fizika az összehasonlíthatatlanul fantázia dúsabb dolgokat szoktak kihozni belőle, mint a sci-fik, szinte így lehet mondani.
0: Elhiszem.
4: Egy hallatlanul érdekes dolog.
0: Elhiszem. Oké, Niki, köszi, egy pár nap és akkor megint folytatjuk veled. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szia, minden jót. Mi pedig a dalokkal megyünk tovább.

0: adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Vezest.
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zagnyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Te írtál egy szörnyfilmet.
7: Sík, a Bigger Kaiju.
4: Idén.
7: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani. Oké.

0: Minyonok is szörnyek. A moziban. Reklámot hallottak.
1: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Eddig nem voltak kézzelfogható adatok Dunakeszin a helyi buszjáratokat használók számáról. A szeptemberben induló új közlekedési hálózatban viszont ezt már nyomon tudják követni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a város polgármestere. Diósi Csaba a startmenüben elmondta, ősztől a helyi igényekhez jobban igazodó struktúrával működik tovább a település közösségi közlekedése. Azt várják, hogy amint valós képet kapnak az utazó közönségről, a járatok sűrűsége is optimalizálható lesz. A beszélgetésben hozzátette, ehhez szükséges az is, hogy azok a dunakeszi lakosok, akik életvitelszerűen ott élnek, de állandó lakhelyre még nem jelentkeztek be, tegyék meg mindenképpen, hiszen ezzel is pontosabban felmérhető az ingyenes helyi járatot igénybe vevők köre. Egy Los Angeles-i fantasy és sci-fi fesztiválon elnyerte a legjobb látványtervezés díját a salgótarjáni Szalkai Péter rövid filmje. A grafikus programozó a Megafon reggeli műsorában elmondta, az alkotást eredetileg egy felsőfokú felvételire készítette, amelyet egy ismerőse is látott. Ő tanácsolta neki, hogy egy svájci seregszemlére is nevezze be a művet, amelyet novemberben rendeztek meg. Ugyanakkor ezen felbuzdulva más versenyek után is nézett, itt talált rá az amerikai mustrára, ahová elküldte a videót. A napokban értesítették, hogy a szakmai zsűrinek az általa tervezett látványvilág tetszett a legjobban. Együtt köd jövőjéért címmel átfogó anonim kérdőíves felmérést tett közzé a város mellett működő akkumulátorgyár, amelyben a helyieket kérik javaslataik megosztására, vette észre a Hello Göd internetes lap. A kutatás, amely nagyjából 4 perc alatt tölthető ki, számos a település életét érintő témával foglalkozik. Többek között a válaszadóknak lehetőségük van megjelölni, mely területeken látják legszükségesebbnek a fejlődést Gödön. Véleményt nyilváníthatnak a Dunapart fejlesztési irányairól, valamint az ipari komplexum működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Emellett a felmérésben kiemelt szerepet kap az adóbevételek kommentálása is. A gödiek leírhatják szerintük, mely célokra kellene a pénzt fordítani. Az iskolakezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalja a Magyar Állam kincstár, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részletezte, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan megkapja a 100 ezer forintos hozzájárulást. Ezen felül jár a juttatás az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő fiataloknak is. Emellett jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő diákok is. Kiemelte, minden olyan tanuló után utalják a 100 ezer forintos összeget, aki egyszülős családban nevelkedik, de megkapják a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élők is. Az augusztus 24-éig elutalt első részletet a 2. novemberben követi utalvány formájában.
2: Időjárás.
1: A napos időszakokat időnként felhő átvonulások zavarhatják meg, helyenként egy-egy záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
0: Közlekedés.
1: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Váczrátóton, a Szabadságúton, Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön a Pesti úton is. Figyelmesen vezessenek.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.
3: 7 óra múlt 3 perccel. Jó reggelt kívánunk a most ránk tekerőknek, és üdv a kamcsatkai hallgatóknak is, mert hogy a megafonfm.hu-n Oroszország legtávolabbi részén is tudnak minket hallgatni, ha van internet.
4: Óriási, érték, imádom. Hello, bárki, aki kamcsatkán hallgat, írjon nekünk, légy.
3: Na itt van, itt van Sanyi, és Sanyika, jó reggelt neked is.
5: Jó reggelt, sziasztok. Július 3-a péntek van. Nyomjuk meg ezt a mai napot, ahogy el nem szoktam mondani, és jön a megérdem. Mert hétvége, de még mielőtt ez elérkezik, jön már is néhány megosláger, és az első témánk hamarosan érkezik.
3: Igen, ami hát mindenkit érinteni fog szerintem, tehát nincs olyan ember, akit ne, úgyhogy mindjárt kiderül, hogy miről fogunk beszélgetni.

0: itt vagyunk, jó reggelt mindenkinek, és igen, régen volt egy reklám, egy csokoládés reklám, egy csokinek a reklámja, szerintem már nem van.
1: Na most melyikre gondolsz?
0: A csokitóra,
1: ez
0: megint
1: a ronda, de finom?
0: Igen.
2: Ronda és finom.
0: Igen. Nincs már szerintem. Jó, akkor kell mondani. És ugye annak volt a szlogenje az, hogy ne ítélj elsőre. Uh-huh. És akkor csokító, a ronda
1: és finom.
0: Igen, na, ez a témánk egyébként.
1: Jó.
0: Ha lehet ezt így egy picit elindítani, mert hogy ugye egy pillantás, egy félmosoly, egy rossz nézés, vagy barmis, vagy gyakorlatilag tudod azt, hogy eldöntöd azt te egy emberről, hogy milyen. Vagy két szó, vagy egy nem tudom én, gesztikuláció, vagy bármifajta tett, bármilyen szituációban, a munkahelyen, ha éppen új gyerek, vagy ha nem tudom én, a benzinkúton, a boltban, nyilván karvasonnak is voltak ilyen emlékei, és gyakorlatilag egyből eldöntjük azt, hogy na, ez biztos, hogy ilyen, mert hogy 3 másodperc alatt gyakorlatilag mindenki...
2: Hát az első megszólalás alapján meg tudod ítélni.
0: Igen, meg tudod ítélni gyakorlatilag tényleg másodperceket belül azt, hogy milyen az illető, ami ugye, hát ez egy nem jó dolog.
1: De sőt, én egyébként ennek rohadtul a kardoskodom saját magammal, mert és egyfajta kihívásnak élem.
0: Igen,
1: azt,
0: hogy ne ítélj elsőre.
1: Iszonyú, rohadt nehéz.
2: Ez alapból benned van, nem?
0: Benned van, hát benned van.
2: Ösztönösen.
1: Igen, viszont én nagyon, én például tudom magamról, hogy én többször futottam még régebben is bele, hogy én szeretek egy kicsit, szerintem nem elvetemülten, de egy kicsit így extrémebben öltözni, vagy nem tudom, akár a körmön, vagy bármi, és tudom, hogy én elsőre nagyon sokan mondták azt, hogy figyelj, fú, hogy te, mire, tehát, hogy mit gondoltak, és én ezt egyébként rájöttem, hogy szeretem. Uh-huh. Tehát tök szeretem azt, hogy van egy ilyen, és akkor utána, ha akar esélyt adni az ember, és mondjuk rájön, hogy nem ilyen vagyok, vagy de, ha meg nem, akkor meg lesz.
0: Igen, tehát, hogy a külsőleg is nekem emlékszem, ez mindig megmaradt, hogy az én annó egyetemi évfolyam társam, a Gabi, akivel 3-4 évig adtunk, hogy együtt 4-en voltunk, és akkor, amikor először kerültünk föl a műszakira, és akkor ismerkedünk, és akkor nekem akkor volt barátnője, és hogy nekem ugye a jobb kezemben ugye mind a 3 ujjamon ugye hosszú a köröm.
1: A gitározás
0: véget. És így később hallottam azt, hogy nem azt mondom, valami szektához tartozom, azt hitte, tudod, valamilyen vallási, azt nem tudom én mi, de hogy a csellista barátnője mondta neki, hogy te hülye állat, tehát, hogy ez gitározik, klasszikus gitárba. Ugye, és akkor ne ítélj elsőre csokító, ronda és finom. Tehát, hogy beszélünk erről, mert hogy ugye ösztönösen úgy érezzük, hogy jól döntöttünk, tehát, hogy bemész valóban, kapsz egy reakciót, hogy akkor
1: hát ez sőt, egy, persze, akkor annyira rohadt magabiztos is vagy. Igen, nem tudtam benne
2: viccelni. Legutóbb egy étteremben voltunk, így házassági.
0: Na, elmeséld majd, akkor mindjárt ezt is, Anyuka, mert hogy igen, ezt ugye úgy nevezi a tudomány, hogy alapvető attribúciós hiba, mert hogy hajlamosak vagyunk, hogy a mások személyiségét vagy karakterét túlbecsülni, amikor a viselkedésüket magyarázzuk, úgyhogy átbeszéljük ezt majd, hogy jó, ez jó-e vagy nem?

0: Itt is vagyunk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor ne ítéljünk elsőre, egy picit erről beszélgetünk, mert hogy érdekes és izgalmas a téma. Igen, tehát hogy 3 másodperc kell egy embernek általában arra, hogy egy vele valamilyen kontaktba kerülő másik ember, legyen szó egyébként egy összenézésből, egy beszélgetés, gesztus, odanézés, valamiből már meg tudjuk 3 másodpercet ítélni a másikat, ami tudja ezt alapvető attribúciós hibának hív a pszichológia, tehát úgy érezzük, hogy ösztönösen, tehát hogy biztos, hogy ilyen, mert hogy ebből 3 másodpercben már én tudom azt, hogy ez. Viszont ez nem ilyen. Például, hogyha valaki mogorva a boltban, ugye, mondjuk a kiszolgálónő, aki lehet, hogy már ott van mondjuk 12-ben, mert hogy a kolléganője kicsit lett vele, és hogy nem tudom én.
1: Ötödik
0: napja, és a gyerekeknek nyűgös, meg nem tudom, és hát nem ez feltétlenül őszinte a mosoly, amikor azt mondja, hogy akkor ez köszönöm szépen, legyen szép napja. Akkor azt gondoljuk kapásból, hogy na ez egy bunkó, és nem azt, hogy ennek lehet, hogy rossz napja van. Tehát, hogy gyorsan ítél az agyunk gyakorlatilag.
1: Alapból nem, nekem most nem eszem.
0: Nem, biztos, hogy igen.
1: Nem, alapból nem szokott, tehát ha valaki csak ilyen kicsit olyan lazán vagy flagmán válasz, akkor rossz napja van. De ha nekem is olyan hülye napom van, akkor viszont azt mondom, hogy úristen, de paraszt, nem, hogy örülne, bejövök itt, elköltöm a pénzem, 20-30 ezer forintért veszek, mi beszélünk egy dohányboltról, ne dohányozzon senki. De mondjuk bemész egy dohányboltra, ott hagysz 20-30 ezer forintot simán, és akkor ha nem vagy megelégedve a kiszolgás, ha nem kedves, akkor úgy elmegy a kedved az egésztől, és azt mondod, na ide többé soha. De most legutóbb, házassági évfordulónkat ünnepeltük egy étterembe itt a közelben. És gyerekek, először egy félelem fogott el, de gondoltuk, hogy először is, hogy hát valami biztos van, ami rohadt drága, meg ki tudja milyen ilyen dress kódex van, hogy mehetünk be, meg mit tudom én.
0: Dress code? Kódex még nincs. Kód.
2: De lehet, hogy ott
0: már az is. Lehet, már az van, nem tudom.
2: Egy középkorú helyre mentek kajánni.
1: Jó. Mondom, mindegy, megnézzük, hogy milyen a sztori. Bementünk, és hát fehér botom ki volt nyitva, látták, látássérültek, hogy segítette, nagyon határozott, nagyon kell, és csak vitt hátra, és vitt hátra. Jézus, hova megyünk, tessenek jönni, kis határozottság volt a manusban, tessenek jönni, asztal, minden, és úristen, mondom, innen ki se tudok menekülni, mindjárt az jutott eszembe.
2: A veséteket veszik.
0: Azaz.
1: Hogy hova visznek, tudod? És de amikor leültem, kihúzta a széket a manus, majd kihozta az üdítőt először, amíg gondolkodtunk, hogy mit fogunk fogyasztani, tudod? És oda tette a kezemet a pohárhoz. Na akkor jöttem rá, hogy na, ez egy kedves, figyelmes ember.
2: De tényleg.
0: Akkor először rosszul ítélted meg, és aztán kiderült.
1: Igen. Először ugye a hangja alapján sem volt szimpatikus, tudod?
0: De egyébként, de ez teljesen jogos, és azt írja itt a kutatás is, hogy ugye az agyunk az folyamatosan rengeteg infót kap, ugye, mindenhonnan, és ugye, hogy imád egyszerűsíteni, mert hogy egy ilyen zsúfolt világban, amiben most mi érünk, egyszerűen nem lenne hatékony minden helyzetet gyakorlatilag úgy elemezned részletesen, hogy az mély legyen, ezért ugye gyors minták alapján döntünk. Ott van mondjuk a trafikos, ott van a nem tudom én, munkatársad, aki új, első 2 másodperc megszólalás, rossz bunkó, kész. Megyünk tovább, mert hogy annyi minden történik velünk folyamatosan, meg az agyunkban. És akkor kezdve egy ilyen gyorsító sáv ez, cég szerint, és ettől kezdve, hát ez biztos, hogy...
2: Mondjuk én pont az az arc vagyok, akit már szerintem egyszer már mondtam is más téma kapcsán, de ugyanez, hogy én pont egy boltnál, vagy valahol, ha egy ilyen eladóval találkozom, én nekem az a célom, hogy akkor így alámegyek, hogy fú, hogy kemény nap van, mi vagy, nehezen bírjátok a meleget, vagy nem kérdezek, csak hogy így aláadok egy témát, hogy legalább szólaljon meg, vagy legyen egy fél mosoly.
0: Nem mondták, hogy nyilvánban mennyire mondták soha?
1: Vagy
2: figyelj,
1: hozzá, vagy
2: még képzeljétek el, hogy a büdös egy életben egy ilyennel sem találkoztam még. Pedig én tényleg sportot
1: tűzök. Hozzá.
2: Nem, de én cuki vagyok. Sanyi, én jó fej vagyok.
0: Oké, csak ugye, hogy...
2: Én próbálom ezt a...
0: De akkor, hogyha ezt tudjuk, hogy mit, 3 másodpercet miért ismered? Nem, csak olyan bunkónak tűnt, és ez egy bunkó, és akkor lehet, hogy rossz napja van neki. De akkor mi nem viselkedünk úgy, hogy ne lehessen okot adni mondjuk ilyen félreértésekre? Érted, mire
1: gondolom? Az első benyomás, az nemok nélkül mondják is, hogy az tartós. Rögtön kialakul benned.
0: Hát igen.
1: Rögtön.
2: Én is. De attól nem kell, hogy tartós legyen, attól, hogy rögtön kialakul, mert nyilván belépsz valahova, van egy benyomás.
0: Figyelj, belépett a karva, én ránéztem, tudtam, hogy mi lesz. Azóta is ehhez tartjuk magunkat. Az első ítélet.
2: Ez egy gyönyörű barátság kezdete volt.
0: Tudtam, hogy ez kész, vég az életemnek. És igazam volt. Tehát 3 másodpercet megítéltem simán, ebben nem tévedtem. Igen. Nem, de tényleg. Érted, hogy jó benyomást keltsél. De hiszem egyébként azt, hogy mondjuk egy pincérnél, és hogyha lehet, hogy rossz napja van, de akkor meg valahogy föl kell venni mondjuk egy maszkot, egy színész sztorit, érted?
1: Mire gondoltam? Tudod, mire gondoltam? Lehet, hogy a Manus az étteremben látta rajtam a félelmet, és lehet, hogy azért próbált, úgy tényleg oda tette a kezemet a pohárhoz, és utána odaült, leült mellém, és mondta, hogy ne haragudj, kérdezhetek egy pár dolgot. És akkor mondom, persze, parancsolj. Tehát, hogy beszélgetni akart, hogy mióta nem látok, így születtem, vagy baleset történt, vagy te egyáltalán tudod. És akkor olyan jó beszélgetés kialakult között.
2: Egyről feloldódott.
1: A végén még kért egy közös fotót is.
0: Micsoda, hagyjál már!
1: Nem viccel.
2: És lehet, hogy óriásban ott van Sanyi a étteremben, kitéve a fotót.
1: Mi is kiraktuk, ilyen nagy, régi, nem tudom, ilyen amerikai étteremre hasonlított, ilyen bombolykalapos akárki pisztolyjal a kezébe, ilyesmi van. Adjak oldalán, nézd meg, szerintem megtalálod.
0: Mindenképpen arra várom.
2: Már keresi is.
0: Kis nyomtatom, be fogom majd kereteztetni, és felrakom a frissen festett falamra. Jó karvaj. Mindenképpen. Igen, de ezért nehéz ezt levedleni, és ahogy mondta is, hogy a cikkben olvastuk, hogy ugye akkor ez egy mentális gyorsító pálya, hogy akkor gyorsan ránézzel, bunkó viselkedik, biztos, hogy bunkó vagy, hogyha nem tudom, hogy szétszórt elsőre, akkor biztos, hogy azt mondod, hogy szétszórt.
1: Tényleg azt mondta, hogy ti hogy ítélkeztek? Felszállsz egy buszra.
0: Igen.
1: Beáll a buszon megállóba, ti láttok, szemkontaktus. Igen. Ránézel egy buszsofőrre.
2: Én egyébként abszolút mozizós vagyok. Én imádok vizslatni. Tehát, hogy én annyira szeretek is.
0: Tehát beülnék a metróba, beülnék velem szembe ott nézni, volt szemekkel, az végig szkennelnél?
2: Abszolút. De akkor, amikor te nem figyeled. Nem, sőt, azt is figyelném, hogy te hogy vagy a többi emberrel.
1: És tehát, nem
2: hogy
1: rosszul vagy a... szólnak, hogy
2: nem, mert arra ügyelek.
0: Ezt már profin csinálja.
2: Erre abszolút
0: ügyelek. Profin vizslat.
2: Így van. De tényleg, tehát hogy az, hogy egyáltalán a tömegben, hogy Isten ments, hogy hozzám érjen valaki, hogy keresztben van a keze, hogy fölfele néz, hogy lebigyed a szája.
0: Nekem a múlkor volt egy ilyen, az egy helyzet volt, nem is azt, hogy velem személyes kontakt volt az, hogy láttam egy anyukát, itt pont a stúdióval szemben a Városhártának a sarkán, mellett a bömbölő gyerek, és akkor gyereket ott hagyta. Tehát, hogy ment a vita, gondolom, és akkor jó, akkor hagyjál, akkor maradj, és akkor ott hagyta a gyereket. És mondom, most akkor elsőre ítélek rosszul, vagy nem? Érted, mire gondolok?
2: Tehát, és hogy igen, valószínű elsőre, mert mi van akkor, ha reggel óta nyávog a gyerek,
0: igen,
2: nem eszik,
0: és hogy lehet, hogy tök jó anya egyébként, nekem meg az a most a benyomásom, hogy akkor ez az egyik legrosszabb szülői nevelési példa, hogy gyereket ott hagyod bömbölve, hogy akkor érted, nincs mellette a szülő, és te mondjuk meg a problémát, hanem akkor ott maradjál, és akkor bezéjat hagylak. De ez egyébként tök jó anya, meg minden, csak már tele volt neki a tökke, és már minden baja volt neki, és egyszerűen jó.
2: Igen, rohadt nehéz egyébként. Rohadt nehéz, mert akár az egészségügy, akár mit tudom én, mert nem, mert ott is most, hogy...
0: Hát figyelj, ott meg szerintem iszonyat, tehát nem tudom, hogy ott egyszerűen oly lehet... Ott ilyen...
2: Hogy hogyan lehetne optimálisnak lenni az arcoknak.
0: Igen, mert elhiszem, hogy dögfáradtak meg minden, de ugyanakkor megérted, aki bemegy oda, az valószínűleg retteg bármilyen vizsgálatról van szó, igen.
1: Tehát nekem volt ilyen, hogy szívútrahangot csináltak 2 éve körülbelül, és úgy rendesen idegesített a csaj, hogy olyan sietett, olyan agresszív volt egy kicsit, és akkor maradjon már, látom fél, mit fél? Meg kell csinálni ezt a vizsgálatot, kész.
0: Igen.
1: És akkor kérdeztem, mit mondom, nálunk, lát valamit, valami baj van? Nincs semmi baj. Tehát ilyen stílusban válaszol.
0: Aha, és egyébként lehet, hogy rossz napja volt, mert akkor bentem a hanyadik volt, meg lehet, hogy előtte egyébként hát, egy még rosszabbal. Nekem is volt olyan egyébként, hogy tudom is tudom, valami vizsgálat volt, és akkor, de csinálj már úgy, nem csináltam, nem volt még ilyen? Mondom, nem. Tehát, hogy így nem járok hetente ilyenekre, érted, hát, is poénból. Tehát, mi az? Nem. És mit tudja, nézem, hogy milyen hülye vagyok azzal, hogy mit kell csinálni, vagy hogy kell.
2: Igen, meg ott amúgy is kiszolgáltatott az ember, meg van zavarodva.
0: És akkor ettől kezdve most hogy ítélje meg, érted, hogy egy ilyen büdös bunkó nővér, vagy pedig megint valakinek nehéz napja volt. Tehát nagyon nehéz a gyerekek.
2: Nagyon.
0: Beszéljünk majd egy kicsit erről mindjárt.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Eddig nem voltak kézzelfogható adatok Dunakeszin a helyi buszjáratokat használók számáról. A szeptemberben induló új közlekedési hálózatban viszont ezt már nyomon tudják követni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a város polgármestere. Diósi Csaba a startmenüben elmondta, ősztől a helyi igényekhez jobban igazodó struktúrával működik tovább a település közösségi közlekedése. Azt várják, hogy amint valós képet kapnak az utazó közönségről, a járatok sűrűsége is optimalizálható lesz. A beszélgetésben hozzátette, ehhez szükséges az is, hogy azok a dunakeszi lakosok, akik életvitelszerűen ott élnek, de állandó lakhelyre még nem jelentkeztek be, tegyék meg mindenképpen, hiszen ezzel is pontosabban felmérhető az ingyenes helyi járatot igénybevevők köre. Egy Los Angeles-i fantasy és sci-fi fesztiválon elnyerte a legjobb látványtervezés díját a salgótarjáni Szalkai Péter rövid filmje. A grafikus programozó a Megafon reggeli műsorában elmondta, az alkotást eredetileg egy felsőfokú felvételire készítette, amelyet egy ismerőse is látott. Ő tanácsolta neki, hogy egy svájci seregszemlére is nevezze be a művet, amelyet novemberben rendeztek meg. Ugyanakkor ezen felbuzdulva más versenyek után is nézett, itt talált rá az amerikai mustrára, ahová elküldte a videót. A napokban értesítették, hogy a szakmai zsűrinek az általa tervezett látványvilág tetszett a legjobban. Együtt köd jövőjéért címmel átfogó anonim kérdőíves felmérést tett közzé a város mellett működő akkumulátorgyár, amelyben a helyieket kérik javaslataik megosztására, vette észre a Hello Good internetes lap. A kutatás, amely nagyjából 4 perc alatt tölthető ki, számos a település életét érintő témával foglalkozik. Többek között a válaszadóknak lehetőségük van megjelölni, mely területeken látják legszükségesebbnek a fejlődést Gödön. Véleményt nyilváníthatnak a Dunapart fejlesztési irányairól, valamint az ipari komplexum működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Emellett a felmérésben kiemelt szerepet kap az adóbevételek kommentálása is. A gödiek leírhatják szerintük, mely célokra kellene a pénzt fordítani. Az iskolakezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalja a Magyar Államkincstár, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részletezte, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan megkapja a 100 ezer forintos hozzájárulást. Ezen felül jár a juttatás az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő fiataloknak is. Emellett jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő diákok is. Kiemelte, minden olyan tanuló után utalják a 100 ezer forintos összeget, aki egyszülős családban nevelkedik, de megkapják a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élők is. Az augusztus 24-éig elutalt első részletet a 2. novemberben követi utalvány formájában.
3: Időjárás.
5: A napos időszakokat időnként felhő átvonulások zavarhatják meg, helyenként egy-egy záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
3: Közlekedés.
5: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Váczrátóton, a Szabadságúton, Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön a Pesti úton is. Figyelmesen vezessenek!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Startmenü.
4: Startmenü.
7: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.

0: Ne ítélj elsőre, ez még egy picit a témánk, és ugye még arról nem beszéltünk, hogy vajon ez generációról generációra változhat-e? Tehát, hogy most már erről még gondolkozunk, én ugye 80-as végi vagyok, te egy kicsit idősebb vagy nálam, egy-két évvel én csupán.
1: 80 előtt egyel.
0: Attól a karva is, tehát, hogy...
2: 75-ös vagyok.
0: Igen, hogy mennyire máshogy gondolkodik mondjuk a korosztály arról, hogy így most fut ez a bűnös bunkó lehet, és akkor
1: egyértelműen. Jelzek egyértelműen.
0: Ja, nekem van.
1: Hát igen. Már Tininé nagyobb a nagy, így van, és én azt gondolom, hogy az ő korosztályuk, tehát a 20 pár, vagy az a fölött, ők sokkal egyenesebben, egyértelműbben igen ítélnek.
0: Tehát az első ránézés, hogy na, ez ők.
1: Igen, igen. Tehát ez az így. Nagyon simán, sőt, én nagyon szoktam mondani a nagyobbik lányok, kérlek, ne mondd ezt, tehát neki annyira ösztönből tud. Fú, anya, utálom az embereket. Tehát, hogy ez a, amikor éppen valami olyan, vagy a buszon olyan volt, vagy közel, vagy levegőtlen volt, és összenyom, szóval értem. Simán. És én azt látom, hogy ez nem csak az én lányomról szól, hanem, hogy ők jóval kevésbé, nem is azt mondom, hogy toleránsak, hanem jóval impulzívabbak ebben a tekintetben, és sokkal gyorsabban mondják.
0: Meg kevesebb mindent tűrnek el, lehet?
1: Az is lehet.
0: Vagy, igen.
1: Hogy sokkal előbb mondja ki azt, hogy fú, a bűt, és ő esélyt se akar adni.
0: Aha.
1: Netán-tán.
0: De ez sem egy rossz stratégia, tehát belegondoltok abba, hogy megvannak az első benyomások, ugye ez mondjuk egy 2-3 másodperc akár, vagy mondjuk mondjuk egy fél perc, vagy egy perc mondjuk, és ilyentől kezdve van a benyomás, akár csak mondjuk nem tudom, hogy ezt is valamit levesz mondjuk egy másik szeméről, ilyettől kezdve akkor tudja azt, hogy pörög az élet, és nem fogok vele foglalkozni, mert egy perc alatt, hogyha ezt hozza, ugye? Tehát akkor ilyettől kezdve én meg, ez egy védőmechanizmus, hogy figyelj akkor, ilyen bunkó volt, nem tudom én, ez a pénztáros, nem fogok oda menni hozzá legközelebb, mert levisz az életből, vagy annyira bunkó.
1: Igen.
0: Tehát ez is benne van.
2: Vagy pedig felfogás kérdés, hogy nem hagyom, hogy az ő rossz kedve rám telepedjen.
1: Ja, hát persze, okay, hogy nem telepszik.
0: Ez nem csak az, csak érted, mire gondolok, hogy akkor egy jogosan ítélnek gyorsan a fiatalok, mert akkor gyakorlatilag már kapásból zárják ki ezeket a szitókat, és nem pazarolják rá az energiát feleslegesen.
1: Sőt, tehát ez egy stratégia lehet. Az se izgatja igazándiból, hogy róluk mit gondolnak. Igen. Így ilyen formán, érted? Még engem, vagy minket, vagy a mi korosztályunkat talán még jobban.
0: Baj. Igen.
1: Bőven.
2: Hát nem izgatja őt, hogy ő róla mit gondolnak, az baj.
1: Nyilván a X. Tehát, hogy
2: ez ilyen öntörvényűségre van.
0: Miért? Most kar vagy téged, miért izgat az, hogy mit gondolnak rólad?
2: Hát hogy ne izgatna?
0: Mitől lesz ez rosszabb vagy jobb?
2: Hát nem mindegy, a megítélés.
0: Hát de most de mi történt veled valami? Te most itt vagyunk, itt vagy egy rádió műsorban már 10 éve, rengeteg hülyeséget mondtál már, és mondjuk az ilingyeknek a fel az utál téged, mint a tart. Egy nagyon régi, mindegy történet kapcsán.
1: Bízom benne, hogy van miért
0: mondjad. Tehát, hogy te ott laksz fönt, az mi van akkor, hogyha az ilingyek utálnak téged?
2: Mert a tudat, hogy van, aki rám úgy gondol, vagy rosszat kíván, vagy megátkoz, vagy egyet.
0: Hagyjál már végén! Így nem lehet normálisan élni, érted? És amikor,
1: ki tudja, hogy mennyi vudubábú van Sanyival kirakva.
0: Nem, de most komolyan, ez nem kell foglalkozni, Sándor.
1: Tehát, hogy egyáltalán kinek, mert nyilván én, tehát valahol én is úgy vagyok vele, hogy számít, de hogy nem mindegy, tehát nem mindenki.
0: Persze, hogy valamilyen bizonyos szinten túl, vagy bizonyos szinten igen. Belül, vagy ilyen körön igen, belül, igen, vagy nem igen. Tudom.
1: Tehát az, igen. Hogy Gipsz Jakab, aki a büdös életben egy szót nem váltott velem, és nem tudom én, hát az most...
0: Mit tud érteni?
1: Igen, tehát ő pontosan bármit is gondolhat rólam, ha úgy tetszik.
0: Na jól van. Oké, szerintem kitárgyaltuk ezt is.
1: Első gikre.
0: Igen, úgyhogy jön majd egy vendégünk a következő témában.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
8: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
6: Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
9: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
10: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
11: Jó húsban vagy, cibém?
10: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
11: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
12: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
13: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
14: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
15: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
14: Horizontablak.hu.
16: Tessék, CH Klíma.
17: CH Klíma.
16: Igen, CH Klíma.
17: CH Klíma.
15: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
18: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
19: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Te írtál egy szörnyfilmet.
21: Hírkön, bigekágyú!
18: Idén...
21: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani! Oké.
22: Helyőle! Karamel! Magiátó! Look at you now!

0: Minyonok és szörnyek. A mozikban. Reklámot hallottak.
1: 8 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Helyi mérnökcsapat tervezte meg Váczrátóton egy új lakópark járdáit, útjait és vízelvezetését, tudtuk meg a település polgármesterétől. Spiegelhalter László rádiónknak arról beszélt, a budapesti agglomerációban az egyik legnagyobb lakosságszám növekedést produkálják évek óta. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy felmérik az új lakók végzettségét, szakmai tudását és munkahelyét, egyfajta tudásbázis létrehozva. Ekkor kiderült, hogy több mérnök is Váczrátóti lakos lett, ami elmondása szerint óriási lehetőség. Egy olyan szakmai közösség tudja ugyanis segíteni az önkormányzatot, amely tisztában van a helyi igényekkel, és fontosnak tartja, hogy a jövő generációja is élhető környezetben nőjön fel. Hozzátette, mindemellett a tervezési költségeken is tud spórolni Váczrátót, így ez az együttműködés mindenkinek előnyös. Már használható az új térköves járda a Révút, Eper utca és Kikelet utca közötti szakaszán, tájékoztatta a Dunakeszi internetes lapját Csoma Attila önkormányzati képviselő. A fejlesztésnek köszönhetően a korábbi előregedett felület helyett korszerű burkolat várja a gyalogosokat. Bár a szakasz már birtokba vehető, a beruházás még nem zárult le teljesen. A munkálatok részeként még két oldalirányú csatlakozás kiépítése, valamint a sarkokon és a találkozási pontokon a szintek megfelelő összeillesztése van hátra. A tervek szerint ezekkel a befejező feladatokkal a kivitelezők várhatóan a jövő hét végére végeznek. Együtt köd jövőjéért címmel átfogó anonim kérdőíves felmérést tett közzé a város mellett működő akkumulátorgyár, amelyben a helyieket kérik javaslataik megosztására, vette észre a Hello Good internetes lap. A kutatás, amely nagyjából 4 perc alatt tölthető ki, számos a település életét érintő témával foglalkozik. Többek között a válaszadóknak lehetőségük van megjelölni, mely területeken látják legszükségesebbnek a fejlődést Gödön. Véleményt nyilváníthatnak a Dunapart fejlesztési irányairól, valamint az ipari komplexum működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Emellett a felmérésben kiemelt szerepet kap az adóbevételek kommentálása is, a gödiek leírhatják szerintük, mely célokra kellene a pénzt fordítani. Jogsegély és információs szolgálatot indított a magyarországi romák országos önkormányzata. Első körben Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket a regionális irodák, közölte a szervezet elnöke a fővárosi központ megnyitóján. Dancs Mihály elmondta, a hálózat egységeiben a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak, hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal. Hozzátette, a kezdeményezés segítséget nyújt a gyűlöletbűncselekmények, a gyűlöletbeszéd, a zaklatás, valamint a nemzetiségi jogokat sértő esetek kezelésében is. Továbbá a települési roma önkormányzatok szakmai és törvényességi támogatását is biztosítja. 13 egyenruhás sérült meg Berlinben, miután egy félmeztelen férfi őrjöngeni kezdett az utcán és gyerekeket is megfélemlített, írja a Die Welt híradása nyomán az Index. A beszámolók szerint a támadó előbb egy járőrnő felé indult ökölbeszorított kézzel, majd fejjel betört egy szolgálati gépkocsi hátsó ablakát, később pedig arcon ütött egy rendőrt, akinek eltört az orra. Ezután felugrott egy másik autó tetejére. A rendfenntartók végül csak akkor tudták elfogni, miután elektromos sokkolót alkalmaztak vele szemben.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
1: A napos időszakokat időnként felhő átvonulások zavarhatják meg, helyenként egy-egy záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
0: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu. Közlekedés.
1: Sebességellenőrzésre lehet ma számítani Váczrátóton, a Szabadság úton, Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön a Pesti úton is. Figyelmesen vezessenek!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
4: Jó reggelt mindenkinek, hello!
5: Hello,
6: szevasztok!
5: Sziasztok!
4: Na, szép pénteket minden hallgatóknak, szevasztok! És akkor Ipoly Damást felé vesszük az irányt. Kedves hallgatók ebben az órában, és hát megismerkedünk a Bozót Brigáddal. Aki szokott minket hallgatni, és a híreket is, azoknak ismerősen csenghet Tóth Zsolt Marcellnek a neve, illetve Ipoly Damásnak a neve a Bozót Brigáddal kapcsolatban. Meg a várfoglalók is talán az megvan nektek?
5: Természetesen. Vadon Jani,
4: ugye volt rádiós kollégának, nagyon nagy várlátogató, meg nagy túrázó, és akkor nagyon sok várat bemutattak már ők. És a hasonló csipetcsapatról van szó, a Bozót Brigád, ők azt csinálják, hogy mindenfajta dzsumbával meg ízével benőtt várakat gyakorlatilag kitakarítják, kipucolják, láthatóvá teszik. Ez a Bozót Brigád. És nem is olyan régen önkéntesek tisztították meg az Ipoly Damásdi várat, amiről hát nagyon sok Ipoly Damás, nem is tudta, hogy egyébként van ott, Damásdon is egy vár, és egy ilyen jelentősebb turisztikai meg közösségi összefogás eredményeként lett rendben téve.
6: De ezt miért önkéntesek tisztítják?
4: Hát Sanyika,
6: nem tudom elképzelni, tehát ez, ha van egy település, akkor annak nem a polgármesterének kellene, a polgármesteri hivatalnak erről gondoskodni.
4: Nem biztos, hát mert hogy nem biztos, mert
5: hogy hova tartozik az a terület,
4: igen,
5: tudod,
4: tehát, hogy
5: jogilag.
4: Az hogy, hogy Damásdi vár, és egyébként csak egy bizonyos része van Damásd közigazgatási határain belül. Onnantól kezdve kívül már, akkor
5: így
4: lehet,
5: van,
4: hogy
5: az nem feltétlen.
4: Vármegyei hivatal, vagy nem tudom.
5: Az
4: a másik meg az, Sanyika, hát most figyelj, közösségi összefogás, hát miért van a közösségi összefogások, amiket nem csinálnak meg?
5: Hát régen mi volt? A szocialista szombat, ja, vagy mi, nem? Vagy hogy hívták?
4: Kommunista szombat. Igen, csodás. Igen.
5: Na, ez meg sokkal lelkesítőbb.
4: Abszolút az, mert hogy 700 éves falak kerültek egyébként újra a figyelem középpontjába, és amellett, hogy remetették a Damásdi várnak egy bizonyos részében, van ilyen rég, igen, ilyen 700 éves lakótoronynak a maradványait lehet találni, akkor megcsinálták ott egy kis kiülőt, tettek oda a padocskát, kitáblázgatták, tehát hogy egy picit így rendbe tették, és hogy mi erről beszélgettünk, pontosabban erről lehetett hírt hallani a rádiónkban.
5: Igen, sőt, én láttam ezt egyéb média
4: és
5: felületen
4: fönt is van
5: is.
4: Már egyébként a Bozót Brigádnak a közösségi videós oldalán fönt, és meg lehet nézni, mert hogy itt több sorozatból áll, és beszélgetünk majd mindjárt Tóth Zsolt Marcellel, hogy Zsolti az, aki a videós megjelenését felel, tehát ő inkább ebben a vizuálban van bele, de ugyanúgy ugye megy, és akkor Bozót, nem tudom én, izével, bozótvágóval megy is, írtja, nem tudom én, a szúrós, kökényes, meg minden. És miután én beszéltem vele, és interjúztam, és akkor egy hírt készítettünk belőle, azért ő elmondta azt, hogy jönnek Nógrád vármegyébe is, és több várat is megemlített, amely úgy tűnik, hogy a Bozót Brigád idézőjelben áldozatává válik majd, hál' Istennek.
5: Legjobb értelemben véve.
4: Úgyhogy beszélgetünk majd vele mindjárt arról, hogy akkor merre mennek, és mi lesz a terv.

0: Elfeledett várak nyomában vagyunk ezekben a percekben, kedves hallgatók, jó rádiózást
1: kívánunk. Így lesz belőlük el nem feledett vár.
0: Így van, pontosan, és hát ezek a várak aztán, vagy várromok aztán mondjuk Karvaj Sanyi vak műsorvezető társunknak is látogathatóvá válik, mert hogy hát el tudnak.
2: Jó, hogy mondod.
0: Na, látod?
1: Na megérkeztél,
0: jó,
1: Sanyi.
2: Nem, csak így ezen gondolkodtam, hogy vannak ugye ezek a benőtt gazzal mindennel bozgott
0: gingyás romok, igen. Gingyarom, igen.
2: Hogy aztán mennyire biztonságosak ezek, mennyire látogathatóak utána.
0: Hát a bozott brigád az azért van, hogy akkor gyakorlatilag
1: bízunk benne, hogy full látogathatóvá
0: teszik. Azokat a részeket teszik, hogy láthatóvá, amelyek hát nyilván nem az, hogy akkor rákanyagkodsz, és akkor leomlik, és meghalsz. Meg azért mondjuk a vadonyanéknak azért már csak van a várakkal kapcsolatban tapasztalat, hogy akkor nyilván... Igen, a nyilván nem azt fogják remetenni, ami lehet, hogy akkor a viharban elfújja a szél. Minden esetre, ugye Damás Dani jártak legutóbb, ezért beszélgettünk a bozott brigádról, és láthatóvá tették a Damásdi várnak egy bizonyos részét, egy ilyen toronynak a romját, ami egyébként, hogy elmondta az előző hírekben vagy interjúban egyébként nekünk a Zsolti, annyi volt, hogy a Damásdi polgármester figyelte őket, hogy mi történik, értől kezdve a Románik Ferja szólt nekik, akkor tavasszal elmentek, és ők értől kezdve most ezt megcsinálták egy ilyen civil összefogásként. Úgyhogy erről ugye beszámoltunk, viszont most a Zsoltival nem azért beszélgetünk, hogy ez milyen volt, bár azért nyilván egy szóba fog kerülni, mert hogy ott is vannak hallgatóink, hanem hogy nekem elcsippentette a múltkor, hogy azért itt mondjuk ilyen Szandavár is például így említésre került többek között, és egy-két másik Nógrád vármegyei vár
1: is. Van környéken néhány választható.
0: És amiket még nem tudsz, amiket egyébként ők tudnak, vagy nekik szólnak, és akkor az így, jé, ott is van egy
2: én
0: ilyen.
2: Én tudom,
0: akkor...
2: hogy Honton is volt vár. Igen.
0: Aha, lehet, ilyen
1: simán beleférhet.
2: Hát onnan jött az, hogy Hont vár megye, ugye? De igazából nem tudom, hogy hol.
0: Aha. Hát figyelj, Magdit hív föl, a polgármester asszony biztos tudja. Na, úgyhogy Tóth Zsolt Marccal a vendégünk, és vele beszélgetünk arról, hogy tényleg egy pici élmény beszámoló, hogy milyen volt a Damásdi munka, és akkor azért utána azt, hogy tudja, szeretjük, hogy tudjuk azt, hogy itt Nógrádvár megyében is mi fog történni, hogy erről is beszélgettünk vele. Szia Zsolt, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Rögtön
3: egy jó tanácsot adok, hogyha valamit meg szeretnétek tudni, akkor mondjuk a Várlexikonra fölmentek a Facebookon, és ott aztán
1: milyen egyszerű
3: várőrültek vannak, úgyhogy ők mindent és minden romot ismernek, úgyhogy érdemes esetleg, hogyha információ hiány van, akkor ott kaptuk erre infót. Egyébként csak mondom, Nógrád az egyik kedvenc helyszínünk most még jelen pillanatban, mert rengeteget terepszemlés ott, és maga a bozott brigád ötlete is tulajdonképpen egy nógrádi várhoz kötődik. Ugye mi a Sámsonházán a Fejérkői várral kezdtük el ezt a mondjuk úgy, hogy akciósorozatot vagy missziót. Ugye tavaly ott csináltuk meg az első ilyen várrendbetételünket, és egyébként, hogy felvezettétek, az egy nagyon fontos szempont volt, hogy amiatt is fogtunk neki, hogy azon kívül, hogy persze bozottal benőtt, és nehezen megközelíthető, de volt ennek egy balesetveszélyes oldala is, mert például ott a Fejérkői várnál van egy gyönyörű nagy ciszterna, amelyik nagyon mély, majd 4-5 méter, 6 méter mély is lehet bizonyos részein, és hogyha még az ember oda el is téved, mint kirándulóként, nagyon könnyen léphet mellé, vagy csúszhat bele. És ez is egy szempont volt, hogy ha már oda megyünk, és rendbe tesszük, és persze magát a romokat is értelmezni tudjuk, vagy jobban láthatóvá tudjuk tenni, az fontos, hogy például korlátokat építettünk oda. Hogyha valaki oda ellátogat, akkor ne az legyen az első, hogy hopp, rögtön belecsúszik, vagy összetöri magát.
1: 4-5 méterre, ha belecsúszol, akkor nehezen jössz.
3: Az már komoly.
1: Kőkemény lehet.
0: Okay,
3: úgyhogy ez egy szempont nálunk, hogy minden ilyen helyszínt, amennyire a mi lehetőségeink engedik, azért ilyen szempontból, biztonsági szempontból is nézzük, és például ahol mondjuk javasoljuk, hogy ne menjenek arra, hogy például vagy korlátot építünk, vagy kiszalagozzuk, vagy kitáblázzuk, hogy azok mondjuk omlásveszélyes.
1: Amúgy nektek mi a főállásotok? Tehát, hogy ebben dolgoztok amúgy is? Vagy összeverődött.
0: Hát igen, Jani az kertész, meg vár építő szakon végzett.
3: Igen, igen, igen. Hát figyelj, őszintén, hogyha itt nézzük, akkor ugye mi még a várfoglalókkal kezdtük el ezt a munkát. Én magam filmkészítő vagyok, tartalomkészítő, uh-huh. tehát mi dokufilmeket, ismeretterjesztőket csináltunk az elmúlt 20 évben. Janit nem kell bemutatni, hogy rádiós és tévés műsorvezetőként, de ugye az ő életében volt meg van a váraknak, meg a történelmi helyszíneknek ilyen nagy-nagy szeretete. Egyébként hozzátartozik, hogy például én is gyerekkoromban, vagy fiatalkoromban, amikor elkezdtem a filmezéssel foglalkozni, akkor az első olyan sorozat, amit csináltam, az konkrétan ugyanígy várakhoz kötődött. Tehát mindenkinek a csapatban uh-huh. megvan azért az ilyen típusú érdeklődése, de nyilvánvalóan Janinak az ismertsége, meg az ő elhivatottságának köszönhetően fogtunk bele a várfoglalókba is, azon kívül, hogy a Spektrum TV szeretett volna egy ilyen sorozatot, és utána ugye a közös együtt munka, az 5 éves munka hozta meg azt az eredményt, hogy ezt lehet tovább vinni, meg ezzel érdemes tovább is foglalkozni.
1: Nagyon jó egyébként, én néztem a várfoglalókat is, és nem egyszer, nem kétszer, itt Nógrád megyeként voltam, hogy ne!
0: Emlékszem, hogy Pásztor Ildivel is, mikor beszéltünk, hogy a Drégei Palán kapcsának, hogy akkor mennyire klassz volt, hogy Janiék itt voltak, meg a Zsolték is, hogy akkor mentek.
3: Igen.
1: Úgyhogy zseniális jó. lesz ez is biztos.
0: Még egy pár percünk van, Zsolti, akkor egy picit beszélgessünk arról, hogy akkor mondtad azt, hogy egy nagyon remek volt és sikeres volt a Damásdi bozótolás, oda még majd visszamentek, vagy egyelőre az a projekt most, nem tudom, megvan, első rész akkor ki van pipálva. Van még ott munka?
3: Hát munka az mindig van, egyébként én most hülye hangzik, de privát emberként én most itt az Ipoly partján vagyok,
0: no.
3: és kipihenem a Damásdi úton munkát.
0: Legjobb helyen teszed.
3: Igen, most fogunk visszamenni Damásdra, és megnézzük, hogy egyébként pár nap, vagy egy pár hét eltelte után, hogy is néz ki a helyszín, hogy aha. esetleg az asztalok lelettek-e kenve azóta, vagy történt-e bármi. Nyilvánvaló egyébként célunk az, hogy valamilyen formában mindig egy kicsit visszakapcsoljunk ezekre a helyekre, megnézzük azt, hogy valójában történik-e ott ilyen, olyan típusú változás, ami a missziónak a célja, hogy helyben ugye általában nincs erőforrás, pénzügyi erőforrás, vagy emberi erőforrás ahhoz, hogy a nagy munkát elvégezzék, ebben segít mondjuk a bozótbrigád, de utána viszont nagyon fontos a helyieknek a szerepe, hogyha már ott rendbe kerültek a dolgok, akkor utána már csak kicsi energia, hogy pár ember energiája egy
1: tulajdonképp fenntartani, nem? Igen. Tehát így utána van, már fenntartható van, legyen.
0: Kvázi ajándékban kapják meg a helyiek ezt az egészet, tehát ilyentől kezdve most már az érték megőrzése az, ami az ő feladatok, ami az egy nagyon fontos feladat. Igen.
3: Tehát van lehetőség pályázni arra esetleg most így talán könnyebben is, hogy mondjuk valamilyen formában fejleszék, vagy például állagmegóvás történjen, vagy egy pici régészeti munkára találjanak egy kis forrást majd, és akár jobban megkutathassák mondjuk például Damásd várát is, mert csak ez alatt, az egy nap alatt, amikor kijöttek az önkéntes fémkeresősök, az önkéntes régészeti egyesület munkatársai, meg a Börzsöny Múzeum munkatársai kapcsán csak egy nap alatt annyi leletanyag gyűlt össze, hogy hihetetlen. Hogyha megnézitek esetleg a YouTube-on az epizódot, akkor látjátok, hogy milyen kincseket találtunk.
1: És előre már megvan minden, vagy ha még valaki halt titeket és jelentkezne, még van esélye, hogy ott forgattok, vagy már
0: be van telve a naptár.
3: Nincs beterve, úgy is tervezzük, hogy mi folyamatosan alakítjuk, tehát vannak olyan helyszínek, amiket már az epizódok alatt ajánlott, tehát kijött az első mondjuk 3 epizód, és javaslatként mindig küldenek újabbat, és volt olyat, amit már azóta leterepszemléztünk, és el is döntöttük, hogy oda megyünk, tehát ilyen értelemben nyitott a dolog, másrészt meg változtatunk is, tehát például ugye azt talán az előző interjúban mondtam, hogy itt Nógrádi várakhoz majd csak így nyárvége, őszelején megyünk.
0: Hogy azért húzd már a mézes madzagot tényleg így a beszélgetésünk végén, hogy akkor majd merre jöttök még, mert többet mondom. Is mondtál, de a szanda az megmaradt, mert nekem azért itt fiatalkori
3: élményem. Igen, a bujáki vár, mindenképpen szeretnénk Bujákra menni, és a Hasznosi vár, a Cserteri várhoz is szeretnénk menni. Ezeket mind meg is néztük, és meg is beszéltük már ott a polgármesterekkel, meg aki a tulajdonos. Ezeket a fészkelési időszak utánra tervezik, amikor a Nemzeti Parkkal, a Büki Nemzeti Parkkal együttműködve, azt mondják, hogy most már van lehetőség, mondjuk ha például kell cserjét írtani, akkor már nem zavarunk be a vegetációs időszakba. Úgyhogy ez a három helyszín ki van. Tűz egyébként Szandán már többször forgattunk, mert annak vannak már előtörténetei, ott a helyi közösség nagyon erős, és például a Mária kegyhelynél ugye felújították a helyszínt, mert már ebbe is beleforgattunk, mert ez is majd idővel része lesz annak az epizódnak, de a várban majd csak augusztus végétől tudunk majd egy kicsit dolgozni, így közösen együtt, de ezek le vannak szervezve, az időpontok hamarosan majd fixálódnak, hogy szuper, mikortól lehetséges. Nagyon. Úgyhogy ez a három helyszín biztosan lesz Nógrádban.
0: Nagyon szuperek vettek. Zsugolti, nagyon sok sikert, várunk benneteket. Hú, nagyon sok szeretettel. Nagyon vicces. Ölelés, köszönjük, itt voltál. Szia Zsolti, minden jó. Ciao, ciao, ciao.
2: Hello, szia.
0: Ott a kis humor hero. Várunk szeretet.
1: Na.
0: Igen, na, nagyon klassz a csapat, úgyhogy tényleg várjuk őket majd.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Helyi mérnök csapat tervezte meg Vácrátóton egy új lakópark járdáit, útjait és vízelvezetését, tudtuk meg a település polgármesterétől. Spiegelhalter László rádiónknak arról beszélt, a budapesti agglomerációban az egyik legnagyobb lakosságszám növekedést produkálják évek óta. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy felmérik az új lakók végzettségét, szakmai tudását és munkahelyét, egyfajta tudásbázis létrehozva. Ekkor kiderült, hogy több mérnök is vácrátóti lakos lett, ami elmondása szerint óriási lehetőség. Egy olyan szakmai közösség tudja ugyanis segíteni az önkormányzatot, amely tisztában van a helyi igényekkel, és fontosnak tartja, hogy a jövő generációja is élhető környezetben nőjön fel. Hozzátette, mindemellett a tervezési költségeken is tud spórolni Vácrátót, így ez az együttműködés mindenkinek előnyös. Már használható az új térköves járda a Révút, Eper utca és Kikelet utca közötti szakaszán, tájékoztatta a Dunakeszi internetes lapját Csoma Attila önkormányzati képviselő. A fejlesztésnek köszönhetően a korábbi előregedett felület helyett korszerű burkolat várja a gyalogosokat. Bár a szakasz már birtokba vehető, a beruházás még nem zárult le teljesen. A munkálatok részeként még két oldalirányú csatlakozás kiépítése, valamint a sarkokon és a találkozási pontokon a szintek megfelelő összeillesztése van hátra. A tervek szerint ezekkel a befejező feladatokkal a kivitelezők várhatóan a jövő hét végére végeznek. Együtt köd jövőjéért címmel átfogó anonim kérdőíves felmérést tett közzé a város mellett működő akkumulátorgyár, amelyben a helyieket kérik javaslataik megosztására, vette észre a Hello Göd internetes lap. A kutatás, amely nagyjából 4 perc alatt tölthető ki, számos a település életét érintő témával foglalkozik. Többek között a válaszadóknak lehetőségük van megjelölni, mely területeken látják legszükségesebbnek a fejlődést Gödön. Véleményt nyilváníthatnak a Dunapart fejlesztési irányairól, valamint az ipari komplexum működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Emellett a felmérésben kiemelt szerepet kap az adóbevételek kommentálása is. A gödiek leírhatják szerintük, mely célokra kellene a pénzt fordítani. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket a regionális irodák, közölte a szervezet elnöke a fővárosi központ megnyitóján. Dancs Mihály elmondta, a hálózat egységeiben a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak, hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal. Hozzátette, a kezdeményezés segítséget nyújt a gyűlöletbűncselekmények, a gyűlöletbeszéd, a zaklatás, valamint a nemzetiségi jogokat sértő esetek kezelésében is. Továbbá a települési roma önkormányzatok szakmai és törvényességi támogatását is biztosítja. 13 egyenruhás sérült meg Berlinben, miután egy félmeztelen férfi őrjöngeni kezdett az utcán és gyerekeket is megfélemlített, írja a Die Welt híradása nyomán az Index. A beszámolók szerint a támadó előbb egy járőrnő felé indult ökölbeszorított kézzel, majd fejjel betörte egy szolgálati gépkocsi hátsó ablakát, később pedig arcon ütött egy rendőrt, akinek eltört az orra. Ezután felugrott egy másik autó tetejére. A rendfenntartók végül csak akkor tudták elfogni, miután elektromos sokkolót alkalmaztak vele szemben.
5: Időjárás.
6: A napos időszakokat időnként felhő átvonulások zavarhatják meg, helyenként egy-egy záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
5: Közlekedés.
6: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Vácrátóton, a Szabadságúton, Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön a Pesti úton is. Figyelmesen vezessenek.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
9: És most indítjuk a napot. Start menü.
8: Start menü.
9: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megafon.
8: Nagyot szól.

0: Az egyik bozótossal, az egyik brigádtaggal, a bozót brigád egyik tagjával, Tóth Zsolt Marcellel beszélgettünk az előzőekben.
1: A macséta ott volt a kezében, hallottuk.
0: Igen, igaz, Ipoly partján ott az is keresi a várakat, így van, azért beszélgettünk a bozót brigád egyik tagjával, mert nem is olyan régen az Ipoly Damásdi várat tették egy részét láthatóvá, ugye Vadon Jani is, meg a csapat többi tagja is, és ugye kíváncsiak voltunk arra, hogy maga az az arszpolitika, az a szellemiség, ez mit is takar, meg hát azt, hogy akkor hova fognak jönni, és kiderült ugye, hogy egy Bujáki, egy Szandai, meg egy ilyen hasznosi helyszín, az majd azért itt lesz Nógrád vármegyén belül, és hogy Karvas Sanyi mehet majd ezekre a várakra, szépen Sanyika, te leszel a vár ura, szétnézhetsz, nem lesz dzsumbúj, nem lesz dzsindzsa.
1: Én ugyanis képzeltem most Sanyit beöltözve, mint a vár ura.
0: Igen?
1: Abszolút, megvolt.
0: És igen, mit látsz igen. Most így magad
1: az,
0: előtt?
1: Hogy kivonult a várfalra, úgy igen. Vonult.
2: És így nézik. Jövök, és akkor beszédet tartok, beszédet mondok, és elirányítom a népet, hogy
1: igen, a nép ott a várfal előtt áldigál. Mond, Sanyi úr. Nagyjából ilyesmi.
2: Egyetlen egy dolog fáj. Drégely várához. Pásztor Ildi megígérte, hogy felvisz, el fog kalahuzolni bennünket.
1: Hát te még nem késtél semmiről.
2: Kettő éve.
0: Sanyika, hívd föl telefonon, és menjetek el. Hát most tényleg.
1: Még van 50 éved rá.
0: Ennyi. Tehát, hogy így.
2: Annyiszor egyeztem, úgyis majd most lesz valamikor a, tudod, a szundivárok.
1: Várjátékok. Szerintem akkor ülj föl erre a
0: Tovább, hanem akkor menj el, és akkor Ildi ott lesz, és akkor fogtok tudni egyet ott. Beleszem majd öltözve a vár urának.
1: Így van.
2: Benne vagyok.
0: És akkor ilyentől kezdve úgy, hol is füleken teszünk be a szégyenkedvezbe majd, ott, ugye?
2: Igen,
0: a füleki várban.
1: De oda nem megy el.
0: Ez egy 10 éves történet. Ez egy 10 éves történet.
2: De egyébként képzeld el, a hallgatók tudják, meg Ádám is, hogy Siklóson is bementem a várba, a szégyenkedvezbe, és angyalka rám csukta az ajtót, és készített így fotót.
1: Önként is dalolva vonultál be?
0: Hát, csukta az ajtót, kész.
1: Azt gondoltad ott a helyed.
0: Igen.
2: Kösz.
0: Na, hát ez
1: Sanyika... Te döntöttél.
0: Bevetus rácsukta. Úgyhogy fülekék még várják a karvajt, hogy bebújjon a szégyenkedrecbe oda. Igen. Van ez egy 10 éves történet, azóta is ez nem valósult meg. Na, úgyhogy hát kedves szandaiak, kedves bujákiak, és ott a hasznos pásztor környékén élők, és akkor tessék majd figyelni, mert akkor Zsoltiék jönnek, és akkor a bozó brigád rendbe rakja. Ugye Szandára már visszajárul, vendégek nagyon szeretnek ide járni, és hát... Igen, jöjjenek sok szeretettel, fogadjuk őket, és abszolút nagyon-nagyon díjazzuk azt a fajta önkéntes sztorit, amit egyébként...
1: Illetve figyeljünk oda, hogy állagot óvjunk meg, ha oda megyünk irándulni.
0: Ha már megcsinálják, akkor vigyázzunk rájuk.

0: tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Te írtál egy szörnyfilmet.
8: Sík, a Bigekágyú!
5: Idén...
8: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani!
5: Minyonok és szörnyek a moziban.
1: Reklámot hallottak.
9: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Eddig nem voltak kézzelfogható adatok Dunakeszin a helyi buszjáratokat használók számáról. A szeptemberben induló új közlekedési hálózatban viszont ezt már nyomon tudják követni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a város polgármestere. Diósi Csaba a startmenüben elmondta, ősztől a helyi igényekhez jobban igazodó struktúrával működik tovább a település közösségi közlekedése. Azt várják, hogy amint valós képet kapnak az utazó közönségről, a járatok sűrűsége is optimalizálható lesz. A beszélgetésben hozzátette, ehhez szükséges az is, hogy azok a dunakeszi lakosok, akik életvitelszerűen ott élnek, de állandó lakhelyre még nem jelentkeztek be, tegyék meg mindenképpen, hiszen ezzel is pontosabban felmérhető az ingyenes

0: járatot igénybe vevők köre. Egy Los Angeles-i fantasy és sci-fi fesztiválon elnyerte a legjobb látványtervezés díját a salgótarjáni Szalkai Péter rövidfilmje. A grafikus programozó a Megafon reggeli műsorában elmondta, az alkotást eredetileg egy felsőfokú felvételire készítette, amelyet egy ismerőse is látott. Ő tanácsolta neki, hogy egy svájci seregszemlére is nevezze be a művet, amelyet novemberben rendeztek meg. Ugyanakkor ezen felbuzdulva más versenyek után is nézett, itt talált rá az amerikai mustrára, ahová elküldte a videót. A napokban értesítették, hogy a szakmai zsűrinek az általa tervezett látványvilág tetszett a legjobban. Együtt köd jövőjéért címmel átfogó anonim kérdőíves felmérést tett közzé a város mellett működő akkumulátorgyár, amelyben a helyieket kérik javaslataik megosztására, vette észre a Hello Good internetes lap. A kutatás, amely nagyjából 4 perc alatt tölthető ki, számos a település életét érintő témával foglalkozik. Többek között a válaszadóknak lehetőségük van megjelölni, mely területeken látják legszükségesebbnek a fejlődést Gödön. Véleményt nyilváníthatnak a Dunapart fejlesztési irányairól, valamint az ipari komplexum működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Emellett a felmérésben kiemelt szerepet kap az adóbevételek kommentálása is. A gödiek leírhatják szerintük, mely célokra kellene a pénzt fordítani. Az iskolakezdési támogatás első részletét 50 000 forintot augusztus 24-éig utalja a Magyar Államkincstár, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részletezte, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan megkapja a 100 000 forintos hozzájárulást. Ezen felül jár a juttatás az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő fiataloknak is. Emellett jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő diákok is. Kiemelte, minden olyan tanuló után utalják a 100 000 forintos összeget, aki egyszülős családban nevelkedik, de megkapják a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élők is. Az augusztus 24-éig elutalt első részletet a 2. novemberben követi utalvány formájában.
1: Időjárás.
0: A napos időszakokat időnként felhő átvonulások zavarhatják meg, helyenként egy-egy záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
0: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Váczrátóton, a Szabadság úton, Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön a Pesti úton is. Figyelmesen vezessenek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megapon.
2: Nagyot szól.
4: Ezek voltak a 9-es hírek. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Megyünk tovább és tovább.
5: A hétvége felé robogunk.
4: Igen. Úgyhogy megyünk tovább. Nori itt van, ahogy látom. Jól van, viszont Karvajt nem hallom még. Itt vagy, Sanyikám, jó reggelt.
6: Na már, hogy itt vagyok, és hát tényleg elérkezett a startmeni utolsó órája. Remélem mindenki jól van, és velünk van egészen 10 óráig. Hamarosan jönnek a Mágoslágerek, utána pedig Varga Bíró Tamás érkezik.
4: Így van. Úgyhogy, ahogy ígértük, ugye még időjárással foglalkozunk majd, de már globális szinten.

0: Folytatjuk a tegnapi tematikánkat. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek a startmenüben, mert hogy ugye időjárási rekordokról beszélgettünk tegnap Varga Bíró Tamással, pontosabban ön mondott egy-két érdekességet a hazai adatokban. Böngészett, de most kitágítjuk tudatunkat, mert hogy a globális érdekességek következnek. Jó reggelt!
1: Bizony, azok következnek. Jó reggelt, és mindenkinek jó reggelt, aki minket hallgat. Csapjunk is bele már, és szeretnék annyi ilyen adattal elárasszani mindenkit, hogy felfoghatatlan legyen, jó? Uh-huh. Rögtön például az abszolút minimum hőmérséklet, Vosztok állomás, Antarktisz, 1983. júliusa.
0: Vigyázzál. Tehát az idő már nem számít az idő.
1: Vigyázzál, mert július mínusz 89,2 fok. Abban már megkül a sör.
0: Abban már az... Kimész megfagy a lehetet?
1: Kimész megfagysz.
0: Megfagysz meg a lehetet.
1: Kimész megfagysz. Azt se tudtad, hogy megfagytál, de már megfagysz. De nem tudnak eltemetni. Mert hova?
0: Hát ott biztos, hogy ez mágiarakás. Mágiarakás van ott.
1: De szeretem. De nem 10 óra isztam ma még. Vaj, de szeretem a mágiarakást.
0: Na, szép azért.
1: Hát nem fagyott emberből. Hú, hallottad a hírekbe?
0: Mit?
1: Nem annyira régen volt.
0: Mit? Nem.
1: A betegszállító srác.
0: Hú, Hannibál, a Hannibál. Te jó ég. Hú,
1: adjuk is.
0: A Stephen King.
1: Igen, teljesen.
0: Hetedik Stephen King, minden igen, játszik ebben igen, a sztoriban.
1: Igen. Szóval olyan nyúzott arcod van. Igen. Ez nem az egyén. Istenem.
0: Na jó.
1: Az más lenyúzott arca volt. Na mindegy, szép délelőttet mindenkinek. Az abszolút maximum Kalifornia állam.
0: Ezt nem, hogy Afrika vagy ilyen bronzol.
1: Farnis Creek. 1913. júliusa. Szintén július. 56,7 fok.
0: Ott meghalsz. Az biztos, hogy meghalsz.
1: Kész
0: meghalsz. Bent is meghalsz. Se kell menni, hogy meghalj.
1: 25.000-es faktorú fényvédő krém kellene ahhoz, hogy meghalsz. Egy másodpercig életben legyen.
0: Ott is volt, ami hőkupala biztos.
1: Persze.
0: Vaj, nem tudom. Jézusom.
1: Na várjál. Legnagyobb hőingás.
0: Az, ami sivatag lesz biztos.
1: Ez a abszolút maximum és abszolút minimum hőmérséklet különbsége. Oroszország, Verhojansk. 106,4 Celsius.
0: De mi ez ilyen? Mi? Hol? Mínusz 8 vagy 70-ről?
1: Hát
0: ilyen
1: mínusz 5.
0: Mondjuk.
1: Igen.
0: Azért azt az elviselni mondjuk egy recsent keringési rendszerrel?
1: Igen. De várjál, ami még érdekes, nem tudom, hogy honnan emelkedett. Azt tudom, hogy mennyit. Hogy azt is tudom, hogy mennyi idő alatt, de nem írták, hogy honnan és meddig, hogy a legnagyobb hőmérséklet emelkedés, ez Dél-Dakotában volt, 1943. januárjában, 2 perc alatt 27,2 Celsius fokot
0: emelkedett. Biztos, hogy valami robbantotta. Atomot robbantottak.
1: 43-ban? Simán.
0: Ott próbálkoztak simán valamivel. Lehet. Abszolút. Én nem biztos. Lehet. Ez nem lehet így. Vagy
1: hát igen.
0: Lehet, hogy betettek oda a mérőműszer mellé egy gáz...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Eddig nem voltak kézzel fogható adatok Dunakeszin a helyi buszjáratokat használók számáról. A szeptemberben induló új közlekedési hálózatban viszont ezt már nyomon tudják követni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a város polgármestere. Diósi Csaba a startmenüben elmondta, ősztől a helyi igényekhez jobban igazodó struktúrával működik tovább a település közösségi közlekedése. Azt várják, hogy amint valós képet kapnak az utazó közönségről, a járatok sűrűsége is optimalizálható lesz. A beszélgetésben hozzátette, ehhez szükséges az is, hogy azok a dunakeszi lakosok, akik életvitelszerűen ott élnek, de állandó lakhelyre még nem jelentkeztek be, tegyék meg mindenképpen, hiszen ezzel is pontosabban felmérhető az ingyenes helyi járatot igénybe vevők köre. Egy Los Angeles-i fantasy és sci-fi fesztiválon elnyerte a legjobb látványtervezés díját a salgótarjáni Szalkai Péter rövidfilmje. A grafikus programozó a Megafon reggeli műsorában elmondta, az alkotást eredetileg egy felsőfokú felvételire készítette, amelyet egy ismerőse is látott. Ő tanácsolta neki, hogy egy svájci seregszemlére is nevezze be a művet, amelyet novemberben rendeztek meg. Ugyanakkor ezen felbuzdulva más versenyek után is nézett, itt talált rá az amerikai mustrára, ahová elküldte a videót. A napokban értesítették, hogy a szakmai zsűrinek az általa tervezett látványvilág tetszett a legjobban. Együtt köd jövőjéért címmel átfogó anonim kérdőíves felmérést tett közzé a város mellett működő akkumulátorgyár, amelyben a helyieket kérik javaslataik megosztására, vette észre a Hello Göd internetes lap. A kutatás, amely nagyjából 4 perc alatt tölthető ki, számos a település életét érintő témával foglalkozik. Többek között a válaszadóknak lehetőségük van megjelölni, mely területeken látják legszükségesebbnek a fejlődést Gödön. Véleményt nyilváníthatnak a Dunapart fejlesztési irányairól, valamint az ipari komplexum működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Emellett a felmérésben kiemelt szerepet kap az adóbevételek kommentálása is, a gödiek leírhatják szerintük, mely célokra kellene a pénzt fordítani. Az iskolakezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalja a Magyar Államkincstár, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részletezte, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan megkapja a 100 ezer forintos hozzájárulást. Ezen felül jár a juttatás az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő fiataloknak is. Emellett jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő diákok is. Kiemelte, minden olyan tanuló után utalják a 100 ezer forintos összeget, aki egyszülős családban nevelkedik, de megkapják a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élők is. Az augusztus 24-éig elutalt első részletet a 2. novemberben követi utalvány formájában.
3: Időjárás.
2: A napos időszakokat időnként felhő átvonulások zavarhatják meg, helyenként egy-egy záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
2: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Váczrátóton, a Szabadságúton, Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön a Pesti úton is. Figyelmesen vezessenek.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalma.
1: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Passziánsz.
1: Itt a pénteki búcsunk, kedves hallgatók, véget értünk, 2512.
2: A péntek mára zárul.
1: Így van. Na, köszönjük szépen az egész heti fülelmet, amúgy, mert tök jók voltak, úgyhogy nagyon köszi. Sanyika, hoztál nekünk valami hét záró passziánszt?
3: Hoztam, de én azért befejezem, hogy zárul Ádám, Nóra, Sanyi Mókatára.
2: De köszi, de jó, hogy befejezted, nagyon jó.
1: Mi? Hát te... Ez a mókatár, ez ilyen izé, tuki?
3: Igen, lezártam a
2: nem emlékszel rá, nagyon jó vagy, Sanyi. De még Ádám fiatal.
1: Nem, én is emlékszem rá, nyugjuk.
3: Na szóval, az üzenet, az egyik legnehezebb döntés az életben az, hogy elsétálje, vagy pedig még jobban próbálkozz. Hát nekünk megvan a döntésünk, hiszen az időnk lejárt, mi biztos, hogy elsétálunk.
1: Mert próbálkozunk hétfő reggel.
2: A magasztos gondolatból milyen földhöz ragadt gondolat
1: lett. Hétfő reggel.
3: De hát holnap után bestop, azt is hallgassátok, reggeli ritmus 6 óra után, és akkor tényleg jönnek a hírek. Reni, mi nagyon-nagyon szép, kellemes hétvégét kívánunk nektek, és akkor hétfőn találkozunk.
1: Bizony, nagy taps, hello!
2: Sziasztok!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Reklám.
4: Pénzt
0: váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
5: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszoba bútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
0: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
6: Helyi mérnök csapat tervezte meg Váczrátóton egy új lakópark járdáit, útjait és vízelvezetését, tudtuk meg a település polgármesterétől. Spiegelhalter László rádiónknak arról beszélt, a budapesti agglomerációban az egyik legnagyobb lakosságszám növekedést produkálják évek óta. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy felmérik az új lakók végzettségét, szakmai tudását és munkahelyét, egyfajta tudásbázis létrehozva. Ekkor kiderült, hogy több mérnök is váczrátóti lakos lett, ami elmondása szerint óriási lehetőség. Egy olyan szakmai közösség tudja ugyanis segíteni az önkormányzatot, amely tisztában van a helyi igényekkel, és fontosnak tartja, hogy a jövő generációja is élhető környezetben nőjön fel. Hozzátette, mindemellett a tervezési költségeken is tud spórolni Váczrátót, így ez az együttműködés mindenkinek előnyös. Már használható az új térköves járda a Rév út, Eper utca és Kikelet utca közötti szakaszán, tájékoztatta a Dunakeszi internetes lapját Csoma Attila önkormányzati képviselő. A fejlesztésnek köszönhetően a korábbi előregedett felület helyett korszerű burkolat várja a gyalogosokat. Bár a szakasz már birtokba vehető, a beruházás még nem zárult le teljesen. A munkálatok részeként még két oldalirányú csatlakozás kiépítése, valamint a sarkokon és a találkozási pontokon a szintek megfelelő összeillesztése van hátra.

0: Tervek szerint ezekkel a befejező feladatokkal a kivitelezők várhatóan a jövő hét végére végeznek. Együtt köd jövőjéért címmel átfogó anonim kérdőíves felmérést tett közzé a város mellett működő akkumulátorgyár, amelyben a helyieket kérik javaslataik megosztására, vette észre a Hello Good internetes lap. A kutatás, amely nagyjából 4 perc alatt tölthető ki, számos a település életét érintő témával foglalkozik. Többek között a válaszadóknak lehetőségük van megjelölni, mely területeken látják legszükségesebbnek a fejlődést Gödön. Véleményt nyilváníthatnak a Dunapart fejlesztési irányairól, valamint az ipari komplexum működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Emellett a felmérésben kiemelt szerepet kap az adóbevételek kommentálása is. A gödiek leírhatják szerintük, mely célokra kellene a pénzt fordítani. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket a regionális irodák, közölte a szervezet elnöke a fővárosi központ megnyitóján. Dancs Mihály elmondta, a hálózat egységeiben a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak, hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal. Hozzátette, a kezdeményezés segítséget nyújt a gyűlöletbűncselekmények, a gyűlöletbeszéd, a zaklatás, valamint a nemzetiségi jogokat sértő esetek kezelésében is. Továbbá a települési roma önkormányzatok szakmai és törvényességi támogatását is biztosítja. 13 egyenruhás sérült meg Berlinben, miután egy félmeztelen férfi őrjöngeni kezdett az utcán és gyerekeket is megfélemlített, írja a Die Welt híradása nyomán az Index. A beszámolók szerint a támadó előbb egy járőrnő felé indult ökölbeszorított kézzel, majd fejjel betörte egy szolgálati gépkocsi hátsó ablakát, később pedig arcon ütött egy rendőrt, akinek eltört az orra. Ezután felugrott egy másik autó tetejére. A rendfenntartók végül csak akkor tudták elfogni, miután elektromos sokkolót alkalmaztak vele szemben.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: A napos időszakokat időnként felhő átvonulások zavarhatják meg, helyenként egy-egy záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
1: Közlekedés.
0: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Vácrátóton, a Szabadságúton, Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön a Pesti úton is. Figyelmesen vezessenek.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
5: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a kirakatban. Kellemes pénteket kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál, és ma is délután 4-ig várok mindenkit. Már is indítom az Ergóval a mai kirakatot. Jön a Szerelmes vagyok, mint egy nagy ágyú című megaslágerük, utána Christina Aguilera zenél, jön a Come on Over, és itt lesz a Help-től az Igazi Szerelem című nóta is. Tartsanak velem!

0: megvannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

almás palacsinta joghurtos tésztából a mai recept rovatban. Sokféle módon készíthetünk almás palacsintát, joghurtos tésztával könnyed, hamar elkészül, és nagyon finom, nézzük a hozzávalókat. 20 deka liszt, 12 deka natur joghurt, 2 evőkanál cukor, 2 evőkanál olaj, 1 alma, 1 tojás, 1 kávéskanál vanília aroma, 1 kávéskanál fahéj, fél csomag sütőpor és a sütéshez olaj. A tojást egy tában keverjük habosra, cukorral és 2 evőkanál olajjal. Ehhez használhatunk kézi habverőt vagy robotgépet is. Adjuk hozzá a joghurtot, a vanília aromát, végül szitáljuk bele a sütőporral elvegyített lisztet, és keverjünk belőle csomómentes tésztát. Az almát hámozzuk meg, a magházát váljuk ki, a gyümölcsöt pedig reszeljük a masszába, szórjuk meg egy kevés fahéjjal, és forgassuk össze. Kevés olajon, oldalanként 2-3 perc alatt süssük őket pirosra, és már kész is a nagyon finom almás palacsintánk. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

Kedves somák, kornélok, tamások, Isten éltesse önöket, már is mondom, hogy mit jelentenek ezek a nevek, jön a névnapos rovat a kirakatban. A somát a magyar nyelvújítók alkották a som szóból a kornél magyarítására, annak a feltevésnek az alapján, amely szerint ez a latin eredetű név egy somfa jelentésű szó származéka. A kornél latin eredetű név somfa szarv a jelentése. A Tamás héber eredetű bibliai név a Teomó névből származik, a jelentése pedig iker. A görögök Thomas formában vették át, így a jelentése csodálatos. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok önöknek, nagyon boldog születésnapot mindazoknak is, akik a mai napon látták meg a napvilágot.

meg a slágerek között. Menő ajánlóval megyünk tovább, mit érdemes ma ebédelni Széchenyben, a Bársony vendéglőben. A mai ajánlat zöld borsóleves, párizsi bundában sült harcsafilé, párolt rizssel és tartármártással, pacalpörkölt főtt burgonyával és kovászos uborkával. Balassagyarmat, Schweik vendéglő. A mai ajánlat májgaluska leves, csontleves, lazanya, lecsós sertésszelet tarhonyával. Végül pedig a leszenyei Hubert panzióval zárjuk a sort. A mai ajánlatuk gombaleves, tyúkhúsleves, csirkemell barbecue mártással, rizssel, hasábbal, salátával, metélőhagymás, rántott sertéshús bundában, nyári zöldség salátával, majonéz nélkül, resztelt csirkemáj hagymával, rizssel, uborkával, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Ez a mai ebéd. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van az éterben, illetve az interneten is, www.megafonfm.hu. Hamarosan folytatjuk tovább, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
6: Jó húsban vagy, Csibém.
5: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
6: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
7: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
8: Tessék, CH Klíma.
9: CH Klíma.
8: Igen, CH Klíma.
9: CH Klíma.
10: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
11: Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket a regionális irodák, közölte a szervezet elnöke a fővárosi központ megnyitóján. Dancs Mihály elmondta, a hálózat egységeiben a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak, hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal. Hozzátette, a kezdeményezés segítséget nyújt a gyűlöletbűncselekmények, a gyűlöletbeszéd, a zaklatás, valamint a nemzetiségi jogokat sértő esetek kezelésében is. Továbbá a települési roma önkormányzatok szakmai és törvényességi támogatását is biztosítja. A magyarországi vízhálózati szivárgások felszámolása, a jogtalan vízkivételek visszaszorítása és főképpen a tájvíz megtartásának erősítése szükséges a GKI gazdaságkutató legújabb elemzése szerint. A dokumentumban ismertették, az otthoni fogyasztás csak enyhe ütemben bővült, ugyanakkor a lakosságot kiszolgáló infrastruktúra állapota kritikus, a hálózatba betáplált víz 27%-a ugyanis elszivárog. Ez a veszteség a hatósági tarifával számolva évente 50-55 milliárd forint kárt okoz. A kutatóintézet szerint a jövő kulcsa nem a fogyasztás drasztikus visszavágása, sokkal inkább szemléletváltásra lenne szükség. A szakértők a vezetékek javítása és az illegális vételezése kifehérítése mellett a helyi vízmegfogó megoldások fontosságát hangsúlyozták. A hatalmas hőség és szárazság miatt Szlovákiában gyengébb gabonatermés várható, bár a munka még csak az elején jár, így pontos számokat egyelőre nem lehet mondani, jelentette ki a szlovák kormányfő, miután megtekintette az aratást Szentmártonban. Az Újszó tudósítása szerint Robert Fico elmondta, a gazdák már ráncolják a homlokukat, kérdéses ugyanis, hogy lesz-e elég takarmány, és ha igen, milyen minőségű. Hozzátette, éppen ezért olyan külföldi partnert keresnek, aki kész hatalmas összeget, mint egy 500 milliárd eurót beruházni az öntöző berendezések kiépítésébe, illetve modernizálásába. 8 nappal a Venezuelában pusztító súlyos földrengés után ismét túlélőre bukkantak a mentőcsapatok. A 43 éves biztonsági őrt a természeti katasztrófa nyomán beomlott őrbódé törmelékei alól húzták ki.

0: A helyi szakemberek 3 napon át tartó munkáját az Egyesült Államokból, Costa Ricából, Salvadorból, Mexikóból, Chiléből és Portugáliából érkezett egységek is segítették. A sikeres akció után a férfi felesége a sajtónak azt mondta, ez az első alkalom, hogy ennyi ország fogott össze egyetlen ember megmentéséért.
1: Időjárás.
0: A napos időszakokat időnként felhő átvonulások zavarhatják meg, helyenként egy-egy záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
0: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Vácrátóton, a Szabadságúton, Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön a Pesti úton is. Figyelmesen vezessenek!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
5: Indul egy újabb óra, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Július 10-éig különleges kiállítás várja az érdeklődőket Bánkon. Az önkormányzati hivatal rendezvénytermében látható a Hungarikum vándorkiállítás, amely a magyar értékeket, hagyományokat és találmányokat mutatja be. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány tárlatán 56 Hungarikum ismerhető meg, 17 látványos tablón, közérthető ismertetőkkel és fotókkal. A kiállítás a magyar gasztronómia, a népművészet, a néphagyományok, a találmányok és épített örökség legkiemelkedőbb értékeiben nyújt betekintést. A kiállítás hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között ingyenesen látogatható. Hétvégi vagy egyedi időpontban történő látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges a +36 20 364 9004-es telefonszámon. Ha szeretnék közelebbről is megismerni Magyarország legkülönlegesebb értékeit, látogassanak el Bánkra július 10-éig a Hungarikum vándorkiállításra.

horoszkóp rovattal megyünk tovább a megaslágerek között a kirakatban. Kezdjük a kossal. Ma is igen beszédes kedvében lesz, aminek köszönhetően sokan keresni is fogják az ön társaságát, elsősorban azok, akik szeretnék kiönteni a szívüket. Kedves Bika nem szereti, ha sürgetik, mert szereti a saját tempójában intézni a dolgokat, ám van, amikor muszáj lenne felpörgetni az eseményeket, így van ez ma is, mert ha nem így tesz, könnyen kieshet valamilyen rostán. Ami az ikreket illeti, eljött a szerelem ideje az ön számára is, ám minden csak akkor fog megtörténni, ha ön végre összeszedi a bátorságát és tesz is valamit a kibontakozás érdekében. Kedves rák, valaki talán éppen egy feljebb valója iránt erős vonzalmat érezhet, ám ön is pontosan tudja, hogy ez illúzió, hiszen az illetőnek már komoly kapcsolata lehet. Kedves oroszlán, el kellene gondolkodnia azon, hogy mi és hogyan változtatta meg a véleményét bizonyos ismerőseiről. Ha túl sok a negatív fordulat, akkor talán nem ártana magába néznie. Ami a szüzet illeti, nem szívesen hajol meg mások akarata előtt, szereti a maga útját járni. Ma azonban kénytelen lesz engedelmeskedni, és méghozzá nem is a főnöke, hanem egy kollégája vagy a társa akaratának. Hamarosan folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

Kirakat a műsor, amiben minden benne van, horoszkóp, rovat, vajon milyen napot jósolnak a mérlegeknek. Szükség lenne egy nagy őszinte elbeszélgetésre valamelyik barátjával vagy a szerelmével. Előfordulhat ugyanis, hogy egy kisebb félreértés miatt alakult ki önök között diszonancia, vagy éppen a szerelme nem fogadja el egyik barátját. Kedves Skorpió, olyasmibe ártotta magát bele, ami talán túlzás volt az ön részéről, valamilyen titokra is bukkanhatott, amivel most nem tudja, hogy mit kezdjen. Az biztos, hogy a legjobban teszi, hogyha egyenlőre nem veri nagy dobra. Kedves Nyilas, ha valamilyen értekezletre, tárgyalásra kerül a sor ma, akkor biztos lehet afelől, hogy a kis ujjából kirázza az érveket, ma bárkit meggyőzhet, maga mellé állíthat. Ami a bakot illeti, mindig is nagyon diplomatikus tudott lenni, de ma még a szokottnál is jobban meg kellene válogatni a szavait. Az egyik kollégájának túlságosan a lelkébe gázolhat, hogyha túl nyersen fogalmaz. Nézzük, milyen nap már a vízöntőre. Ma szükséges lenne átgondolnia a társ kapcsolatát és a családját érintő kérdéseket. Ha ezt megteszi, akkor utána már tisztább fejjel dönthet a továbbiakról. Végül pedig a halak, jó előre tervezem meg mindent, mert így legalább nem fog lemaradni semmiről. A nyaralás megszervezésében még lenne egy-két elsimítandó teendője, még ma lásson neki. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

A megaslágerek között menő ajánlóval megyünk tovább, mit érdemes ma ebédelni Széchenyben a Bársony vendéglőben. A mai ajánlat zöld borsóleves, párizsi bundában sült harcsafilé, párolt rizssel és tartármártással, pacalpörkölt főtt burgonyával és kovászos uborkával. Balassa gyarmat, Schweik vendéglő. A mai ajánlat májgaluska leves, csontleves, lazanya, lecsós sertésszelet tarhonyával. Végül pedig a leszenyei Hubert panzióval zárjuk a sort. A mai ajánlatuk gombaleves, tyúkhúsleves, csirkemell barbecue mártással, rizssel, hasábbal, salátával, metélőhagymás, rántott sertéshús bundában, nyári zöldség salátával, majonéz nélkül, resztelt csirkemáj hagymával, rizssel, uborkával, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Ez a mai ebéd. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Te írtál egy szörnyfilmet.
8: Hígan, bige kajzsú!
5: Idén...
8: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani! Oké.
9: Ha jön le! Karamel! Macchiato!
5: Minyonok és szörnyek a moziban.
1: Reklámot hallottak.
2: Bill van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 3-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
2: Eddig nem voltak kézzelfogható adatok Dunakeszin a helyi buszjáratokat használók számáról. A szeptemberben induló új közlekedési hálózatban viszont ezt már nyomon tudják követni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a város polgármestere. Diósi Csaba a startmenüben elmondta, ősztől a helyi igényekhez jobban igazodó struktúrával működik tovább a település közösségi közlekedése. Azt várják, hogy amint valós képet kapnak az utazó közönségről, a járatok sűrűsége is optimalizálható lesz. A beszélgetésben hozzátette, ehhez szükséges az is, hogy azok a dunakeszi lakosok, akik életvitelszerűen ott élnek, de állandó lakhelyre még nem jelentkeztek be, tegyék meg mindenképpen, hiszen ezzel is pontosabban felmérhető az ingyenes helyi járatot igénybe vevők köre. Diósi Csabát, dunakeszi polgármesterét hallják.
11: Egyik fontos célunk az volt, hogy tudjuk folyamatosan azt, hogy milyen igények vannak, milyen konkrét terhelés alatt van a rendszerünk, ezért be fogunk vezetni egy olyan rendszert, ami folyamatosan figyeli az utasszámot a buszokon, és itt tulajdonképpen jelen időben kapunk információt a kihasználtságról. Eddig ezek a dolgok nem kerültek górcső alá, tehát annyira nem vizsgáltuk ezt, és mi azt várjuk ettől, hogyha a valós igényeket megismerjük, akkor sokkal jobb megoldásokat fogunk tudni javasolni. Persze mindig van felmérés a lakosság részéről, tehát mindig felmérjük a lakossági igényeket, de nagyon sokszor ott ilyen egyedi igények kerülnek megfogalmazásra, és azért szeretnénk egy ilyen rendszert, hogy lássuk pontosan a kihasználtságot.
2: Helyi mérnök csapat tervezte meg Vácrátóton egy új lakópark járdáit, útjait és vízelvezetését, tudtuk meg a település polgármesterétől. Spiegelhalter László rádiónknak arról beszélt, a budapesti agglomerációban az egyik legnagyobb lakosságszám növekedést produkálják évek óta. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy felmérik az új lakók végzettségét, szakmai tudását és munkahelyét, egyfajta tudásbázis létrehozva. Ekkor kiderült, hogy több mérnök is vácrátóti lakos lett, ami elmondása szerint óriási lehetőség. Egy olyan szakmai közösség tudja ugyanis segíteni az önkormányzatot, amely tisztában van a helyi igényekkel, és fontosnak tartja, hogy a jövő generációja is élhető környezetben nőjön fel. Hozzátette, mindemellett a tervezési költségeken is tud spórolni Vácrátót, így ez az együttműködés mindenkinek előnyös. Spiegelhalter Lászlót, Vácrátót polgármesterét hallják.
12: Évekkel ezelőtt, egy pár éve összejött az, hogy lett egy főmérnökünk, aki ide költözött, a Kinga, és egy régebbi helyi lakos, a Béla lett a településnek a építési felügyelője, illetve aki kiadja ezeket a településképű véleményeket. És az ő, a Kinga az egy ilyen aktív hölgy, és összeszedte, hogy vajon kik költöztek ide, mert én akartam egy ilyen tudásbázist szedni, hogy ki mivel foglalkozik, milyen vállalkozók vannak itt, és a többi, és akkor így szépen lassan

0: szép egy mérnök csapat. Van, aki vízmérnök, van, aki vízelvezetéssel foglalkozik, van, aki útmérnök, ugye Balázs. És így mi tulajdonképpen összetudtuk azt adni helyileg, ami szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy pályázatot beadjunk, vagy megtervezzünk.
1: Egy Los Angeles-i fantasy és sci-fi fesztiválon elnyerte a legjobb látványtervezés díját a salgótarjáni Szalkai Péter rövidfilmje. A grafikus programozó a Megafon reggeli műsorában elmondta, az alkotást eredetileg egy felsőfokú felvételire készítette, amelyet egy ismerőse is látott. Ő tanácsolta neki, hogy egy svájci seregszemlére is nevezze be a művet, amelyet novemberben rendeztek meg. Ugyanakkor ezen felbuzdulva más versenyek után is nézett, így talált rá az amerikai mustrára, ahová elküldte a videót. A napokban értesítették, hogy a szakmai zsűrinek az általa tervezett látványvilág tetszett a legjobban. Szalkai Péter grafikust, programozót hallják.
2: A feladat címe volt a kapcsolat, tehát ez egy kiírás volt, téma meg volt adva, és a téma kapcsán találtam ki ezt a sztorit. Hát elébe pedig úgy került, hogy az egyik volt munkatársam még az előző munkahelyemről, ő megnézte, látta, elküldte egy ismerősének Svájcba, Svájcban van egy filmfesztivál, és akkor az ismerőse mondta, hogy hát legyek már olyan drága, és oda nevezzem be, mert ő szerinte ezt biztos, hogy értékelnék. Ez a svájci fesztivál, ez novemberben lett, beneveztem, de ennek kapcsán rábukkantam egy oldalra, ami összesíti a világ összes filmfesztiválját, és akkor hát ennek kapcsán szóba került ez a Sci-fi filmfesztivál is, és akkor oda is elküldésre került. Ez már most lezajlott, két hete a szakmai értékelés, és július 7-e, 8-a, 9-én lesz, azt hiszem, az Egyesült Államokban egy ilyen zárt láncú vetítés, ahol producerek és forgalmazók is meg fogják nézni.
1: Már használható az új térköves járda a Révút, Eper utca és Kikelet utca közötti szakaszán, tájékoztatta a Dunakeszi internetes lapját Csoma Attila önkormányzati képviselő. A fejlesztésnek köszönhetően a korábbi előregedett felület helyett korszerű burkolat várja a gyalogosokat. Bár a szakasz már birtokba vehető, a beruházás még nem zárult le teljesen. A munkálatok részeként még két oldalirányú csatlakozás kiépítése, valamint a sarkokon és a találkozási pontokon a szintek megfelelő összeillesztése van hátra. A tervek szerint ezekkel a befejező feladatokkal a kivitelezők várhatóan a jövő hét végére végeznek. Együtt köd jövőjéért címmel átfogó anonim kérdőíves felmérést tett közzé a város mellett működő akkumulátorgyár, amelyben a helyieket kérik javaslataik megosztására, vette észre a Hello Göd internetes lap. A kutatás, amely nagyjából 4 perc alatt tölthető ki, számos a település életét érintő témával foglalkozik. Többek között a válaszadóknak lehetőségük van megjelölni, mely területeken látják legszükségesebbnek a fejlődést Gödön. Véleményt nyilváníthatnak a Dunapart fejlesztési irányairól, valamint az ipari komplexum működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Emellett a felmérésben kiemelt szerepet kap az adóbevételek kommentálása is, a gödiek leírhatják szerintük, mely célokra kellene a pénzt fordítani. Sikeresen szerepelt a nemrég Nógrád Gárdonyban megrendezett Laus versenyen Bökényi Lara. A nógrádi mindössze 12 éves díjugró hibátlanul teljesítette a pályát az 50-60 cm-es akadályok között, így megszerezve az első helyet Maxim Azais nevű lovával.
3: Időjárás.
1: A napos időszakokat időnként felhő átvonulások zavarhatják meg, helyenként egy-egy záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
3: Közlekedés.
1: Sebességellenőrzésre lehet ma számítani Vácrátóton, a Szabadságúton, Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön a Pesti úton is. Figyelmesen vezessenek!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
4: Nagyon szól.
6: A déli hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. A Megafonban ez a kirakat, tartsanak velem délután 4-ig. Lesz szó még jó könyvekről, filmekről, életmódról, és természetesen utazni is fogunk. Szép délutánt kívánok mindenkinek!

Kedves somák, kornélok, tamások, Isten éltesse önöket, már is mondom, hogy mit jelentenek ezek a nevek, jön a névnapos rovat a kirakatban. A somát a magyar nyelvújítók alkották a som szóból a kornél magyarítására, annak a feltevésnek az alapján, amely szerint ez a latin eredetű név egy somfa jelentésű szó származéka. A kornél latin eredetű név somfa szarv a jelentése. A Tamás héber eredetű bibliai név a Teomó névből származik, a jelentése pedig iker. A görögök Tomás formában vették át, így a jelentése csodálatos. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok önöknek, nagyon boldog születésnapot mindazoknak is, akik a mai napon látták meg a napvilágot.

filmajánló rovat a kirakadban, hogyha egy igazán látványos érzelmekkel teli zenésfilmet keresnek, akkor a Dalida remek választás lehet. A 2017-ben készült francia-olasz életrajzi dráma a legendás énekesnő Dalida életét dolgozza fel, aki a 60-as 70-es évek egyik legnagyobb európai sztárja volt. Olyan slágerek kötődnek hozzá, mint a Bambino, a Parole Parole vagy a Gigi Lamoroso, és a film ezeket a dalokat is látványosan beépíti a történetbe. A rendező nem csak a csillogást mutatja meg, hanem azt is, hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdenie Dalidának a magánéletében. A világsiker mögött rengeteg fájdalom, tragikus szerelem és lelki küzdelem húzódott meg, így a film egyszerre koncertélmény, romantikus dráma és érzékeny portré egy ikonikus művészről. A főszerepben Sveva Alpiti látható, aki elképesztően hitelesen alakítja Dalidát, a mozdulatai, a kisugárzása és a színpadi jelenléte is szinte életre kelti az énekesnőt. A Dalida azoknak is érdekes lehet, akik eddig keveset tudtak az énekesnőről, mert nem csak egy hölgy karrierjét mutatja be, hanem azt is, milyen ára lehet a hírnévnek és a folyamatos reflektorfénynek. Ez egy melankólikus és nagyon emberi film, amely még a stáblista után is sokáig hatással marad a nézőre. Érdemes tehát megnézni a 2017-ben készült Dalida című francia-olasz életrajzi drámát.

Mission of the Groove.

0: legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, hamarosan folytatódik a kirakat, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadd varcon,

0: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Te írtál egy szörnyfilmet.
7: Hí, Big Kaiju.
4: Idén.
7: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
4: Minyonok és szörnyek a moziban.
8: Reklámot hallottak.
9: 13 óra van.
8: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Egy Los Angeles-i fantasy és sci-fi fesztiválon elnyerte a legjobb látványtervezés díját a salgótarjáni Szalkai Péter rövid filmje. A grafikus programozó a Megafon reggeli műsorában elmondta, az alkotást eredetileg egy felsőfokú felvételire készítette, amelyet egy ismerőse is látott. Ő tanácsolta neki, hogy egy svájci seregszemlére is nevezze be a művet, amelyet novemberben rendeztek meg. Ugyanakkor ezen felbuzdulva más versenyek után is nézett, így talált rá az amerikai mustrára, ahová elküldte a videót. A napokban értesítették, hogy a szakmai zsűrinek az általa tervezett látványvilág tetszett a legjobban. Sikeresen szerepelt a nemrég Nógrád Gárdonyban megrendezett Laus versenyen Bökényi Lara. A nógrádi mindössze 12 éves díjugró hibátlanul teljesítette a pályát az 50-60 cm-es akadályok között, így megszerezve az első helyet Maxim Azais nevű lovával. A magyarországi vízhálózati szivárgások felszámolása, a jogtalan vízkivételek visszaszorítása és főképpen a tájvíz megtartásának erősítése szükséges a GKI gazdaságkutató legújabb elemzése szerint. A dokumentumban ismertették, az otthoni fogyasztás csak enyhe ütemben bővült, ugyanakkor a lakosságot kiszolgáló infrastruktúra állapota kritikus, a hálózatba betáplált víz 27%-a ugyanis elszivárog. Ez a veszteség a hatósági tarifával számolva évente 50-55 milliárd forint kárt okoz. A kutatóintézet szerint a jövő kulcsa nem a fogyasztás drasztikus visszavágása, sokkal inkább szemléletváltásra lenne szükség. A szakértők a vezetékek javítása és az illegális vételezése kifehérítése mellett a helyi vízmegfogó megoldások fontosságát hangsúlyozták. A Vatikán kiközösítette a pápai engedély nélkül Svájcban felszentelt szakadároknak minősített ultrakonzervatív püspököket, írja a Reuters tudósítása alapján a Telex. A büntetés 4 egyházi személyre, valamint az őket felszentelő és a szertartáson résztvevő püspökre is vonatkozik, akik mindannyian a II. Vatikáni zsinat reformjait elutasító Szent Tizedik Pius papi testvérület tagjai. 14. Leó pápa korábban nyílt levélben előre figyelmeztette őket a következményekre. 8 nappal a Venezuelában pusztító súlyos földrengés után ismét túlélőre bukkantak a mentőcsapatok. A 43 éves biztonsági őrt a természeti katasztrófa nyomán beomlott őrbódé törmelékei alól húzták ki. A helyi szakemberek 3 napon át tartó munkáját az Egyesült Államokból, Costa Ricából, Salvadorból, Mexikóból, Chiléből és Portugáliából érkezett egységek is segítették. A sikeres akció után a férfi felesége a sajtónak azt mondta, ez az első alkalom, hogy ennyi ország fogott össze egyetlen ember megmentéséért. Meglepő véleményt osztott meg nemrég egy interjúban Jennifer Lopez. Az énekes színésznő szerint a szakítások nem kudarcok, őszintén úgy érzi ugyanis, hogy azok ugródeszkaként működnek. Azt is elárulta, úgy véli, ha az emberek összetörik a szívét, mégis ő a győztes, mert ha valaki a sebek elkerülése miatt soha nem mer szakítani, az az igazi vesztes.
10: Időjárás.
9: A napos időszakokat időnként felhő átvonulások zavarhatják meg, helyenként egy-egy záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
8: Közlekedés.
9: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Vácrátóton, a Szabadságúton, Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön a Pesti úton is. Figyelmesen vezessenek!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
1: Nagyon szól.
3: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Indul egy újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Hamarosan megtudhatják, hogy mit érdemes ma megnézni a Madács moziban, Balassagyarmaton. Előtte hozok egy jó kis könyvet, illetve pörögnek tovább a slágerek.

0: Fédra Petrik, egy kis olasz fogadó, könyvajánló rovattal megyünk tovább a megaslágerek között a kirakatban. Egy felejthetetlen olasz nyár, amely mindent megváltoztat. Ginny a közkedvelt rádiós műsorvezető és párkapcsolati tanácsadó úgy érzi, tökéletes meglepetésre készül házassági évfordulójukra, egy romantikus olaszországi utazással. Csak hogy a férje épp ekkor közli vele, hogy válni szeretne. A megrendült nő egy hirtelen ötlettől vezérelve élőadásban invitál 4 hallgatót, hogy csatlakozzanak hozzá az útra, a bolonyai dombok lankáin, a velencei csatornákon ringatózva, és a hajnalig tartó beszélgetések során a kis társaság lassan megtanulja, hogyan találhat vissza önmagához. Mikor a férfi mégis meginog az elhatározásában, Ginny válaszút elé kerül. Esélyt ad a házasságuknak, vagy tovább lép. Különösen, hogy a fogadó csendes, figyelmes tulajdonosa egyre közelebb kerül a szívéhez. Napfényes regény a szerelemről, az újrakezdésről, és arról, hogy néha csak úgy találhatunk rá önmagunkra, ha elengedjük a múltat. Fédra Petrik, egy kis olasz fogadó.
1: Es una voz.

Becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, hidd, én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, ami

jobbnál jobb filmekkel várják Önöket Balassa gyarmaton a moziban. Mit érdemes megnézni a Madách moziban, már is kiderül. A mai délután folyamán 2-től hamarosan kezdődik a Birka krimi, a Kis Nikolá nyaral, valamint a Minyonok és szörnyek. 3:30-től 7:30-től 3D-ben Minyonok és szörnyek, illetve 2D-ben 5-től szintén Minyonok és szörnyek. Toy Story 5. rész 2:30-tól és 4 órától. Supergirl 3:45-től. Halálsíp 4 órától. 17:30-kor megnézhetnek egy dokumentumfilmet, amelynek a címe Találkozás a Buddhával. Meghívás 6-tól és 8-tól. Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma, szintén egy dokumentumfilm 6 órától. Este 8-kor lesz még a Kreml mágusa, a Horrorra akadva és a Szürke zóna. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez!

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van az éterben, illetve az interneten is www.megafonfm.hu. Hamarosan folytatjuk tovább, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Naftalin premier a Budapest Bár bombas lágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
7: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül.

0: csónadnak.
1: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
2: UMV töltőállomás, egész grill csirke, pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. UMV töltőállomás, Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 14 óra van.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket a regionális irodák, közölte a szervezet elnöke a fővárosi központ megnyitóján. Dancs Mihály elmondta, a hálózat egységeiben a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak, hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal. Hozzátette, a kezdeményezés segítséget nyújt a gyűlöletbűncselekmények, a gyűlöletbeszéd, a zaklatás, valamint a nemzetiségi jogokat sértő esetek kezelésében is. Továbbá a települési roma önkormányzatok szakmai és törvényességi támogatását is biztosítja. A magyarországi vízhálózati szivárgások felszámolása, a jogtalan vízkivételek visszaszorítása és főképpen a tájvíz megtartásának erősítése szükséges a GKI gazdaságkutató legújabb elemzése szerint. A dokumentumban ismertették, az otthoni fogyasztás csak enyhe ütemben bővült, ugyanakkor a lakosságot kiszolgáló infrastruktúra állapota kritikus, a hálózatba betáplált víz 27%-a ugyanis elszivárog. Ez a veszteség a hatósági tarifával számolva évente 50-55 milliárd forint kárt okoz. A kutatóintézet szerint a jövő kulcsa nem a fogyasztás drasztikus visszavágása, sokkal inkább szemléletváltásra lenne szükség. A szakértők a vezetékek javítása és az illegális vételezése kifehérítése mellett a helyi víz megfogó megoldások fontosságát hangsúlyozták. A hatalmas hőség és szárazság miatt Szlovákiában gyengébb gabonatermés várható, bár a munka még csak az elején jár, így pontos számokat egyelőre nem lehet mondani, jelentette ki a szlovák kormányfő, miután megtekintette az aratást Szentmártonban. Az új szó tudósítása szerint Robert Fico elmondta, a gazdák már ráncolják a homlokukat, kérdéses ugyanis, hogy lesz-e elég takarmány, és ha igen, milyen minőségű. Hozzátette, éppen ezért olyan külföldi partnert keresnek, aki kész hatalmas összeget, mint egy 500 milliárd eurót beruházni az öntöző berendezések kiépítésébe, illetve modernizálásába. 8 nappal a Venezuelában pusztító súlyos földrengés után ismét túlélőre bukkantak a mentőcsapatok. A 43 éves biztonsági őrt a természeti katasztrófa nyomán beomlott őrbódé törmelékei alól húzták ki. A helyi szakemberek 3 napon át tartó munkáját az Egyesült Államokból, Costa Ricából, Salvadorból, Mexikóból, Chiléből és Portugáliából érkezett egységek is segítették. A sikeres akció után a férfi felesége a sajtónak azt mondta, ez az első alkalom, hogy ennyi ország fogott össze egyetlen ember megmentéséért.
6: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Balassa gyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
6: Minden, ami klíma.
8: Időjárás.
6: Időjárás.
7: A napos időszakokat időnként felhő átvonulások zavarhatják meg, helyenként egy-egy záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
6: Közlekedés.
7: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Vácrátóton, a Szabadságúton, Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön a Pesti úton is. Figyelmesen vezessenek!
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
8: Megafon.
2: Nagyot szól.
9: Indul egy újabb óra, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Július 10-éig különleges kiállítás várja az érdeklődőket Bánkon. Az önkormányzati hivatal rendezvénytermében látható a Hungarikum vándorkiállítás, amely a magyar értékeket, hagyományokat és találmányokat mutatja be. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány tárlatán 56 hungarikum ismerhető meg, 17 látványos tablón, közérthető ismertetőkkel és fotókkal. A kiállítás a magyar gasztronómia, a népművészet, a néphagyományok, a találmányok és épített örökség legkiemelkedőbb

kereskedő értékeiben nyújt betekintést. A kiállítás hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között ingyenesen látogatható. Hétvégi vagy egyedi időpontban történő látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges a +36 20 364 9004-es telefonszámon. Ha szeretnék közelebbről is megismerni Magyarország legkülönlegesebb értékeit, látogassanak el bánkra július 10-éig a Hungarikum vándorkiállításra.

Hamarosan érkezik egy újabb megasláger, most viszont életmód rovat a kirakatban. Reflux, arról a kellemetlen állapotról van most szó, amikor a gyomorsav visszaáramlik a nyelőcsőbe, és égő érzést, mellkasi nyomást, vagy akár görcsös fájdalmat is okozhat. Fontos tudni, hogy a tüneteket gyakran az étkezési szokások erősítik fel. A túl zsíros, fűszeres ételek, a csokoládé, a kávé, az alkohol és a szénsavas italok mind-mind ronthatják a helyzetet. Érdemes ezeket mérsékelni, főleg este. Az is sokat számít, hogy hogyan étkezünk. A nagy nehéz vacsorák helyett jobb a kisebb, könnyebb adagok fogyasztása, és egy nagyon fontos szabály, étkezés után legalább 2-3 óráig ne feküdjünk le, mert a fekvőhelyzet elősegíti a sav áramlását. Hamarosan folytatjuk tovább a refluxszal, előtte zenélünk.

Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Folytatjuk tovább az életmód rovatot a reflux-szal. A reflux kezelésében a mindennapi életmód is kulcs szerepet játszik. A stressz például kifejezetten erősítheti a tüneteket, ezért érdemes tudatosan figyelni a lazításra. Egy séta, nyugodt zene vagy légző gyakorlat is segíthet. Az alvási pozíció is számít. Sokaknak enyhülést hoz, ha a felső testük kissé meg van emelve, így a gyomorsabb, nehezebben jut vissza a nyelőcsőbe. És fontos a megfelelő testsúly megtartása is, mert a hasi nyomás növekedése okozhatja a panaszokat. A rendszeres, könnyű mozgás, például séta vagy úszás nagyon sokat segíthet. Hogyha a tünetek gyakran visszatérnek, erősek, vagy tartósan fennállnak, mindenképpen érdemes orvossal konzultálni, mert a kezeletlen reflux hosszabb távon komolyabb problémákhoz is vezethet. Ennyit tehát a refluxról, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, hamarosan folytatódik a kirakat, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Te írtál egy Sörn filmet.
7: Hé,

0: Az iskolakezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalja a Magyar Államkincstár, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részletezte, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan megkapja a 100 ezer forintos hozzájárulást. Ezen felül jár a juttatás az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő fiataloknak is. Emellett jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő diákok is. Kiemelte, minden olyan tanuló után utalják a 100 ezer forintos összeget, aki egyszülős családban nevelkedik, de megkapják a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élők is. Az augusztus 24-éig elutalt első részletet a 2. novemberben követi utalvány formájában. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket a regionális irodák, közölte a szervezet elnöke a fővárosi központ megnyitóján. Dancs Mihály elmondta, a hálózat egységeiben a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak, hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal. Hozzátette, a kezdeményezés segítséget nyújt a gyűlöletbűncselekmények, a gyűlöletbeszéd, a zaklatás, valamint a nemzetiségi jogokat sértő esetek kezelésében is. Továbbá a települési roma önkormányzatok szakmai és törvényességi támogatását is biztosítja. Két postai kézbesítő is életét vesztette a múlt heti brutális 40 fok feletti hőségriadó idején munkavégzés közben. A szerencsétlenségekről a közösségi médiában kezdtek el terjedni a hírek, számolt be a Blick alapján az Index. Az internetes újság felkereste a Magyar Postát, amely hivatalosan is elismerte, hogy két munkatársukat is elveszítették, ám a részletekről a vizsgálatok lezárultáig egyelőre nem nyilatkozhatnak. Az eset körülményeiről a postás szakszervezet sem kívánt bővebb felvilágosítást adni. Burján Ildikó elnök meglehetősen szűkszavúan reagálta a szerkesztőségnek küldött levelében, azt azonban kiemelte, hogy a munkáltató több óvintézkedést is bevezetett a kritikus napokon. Meglepő véleményt osztott meg nemrég egy interjúban Jennifer Lopez. Az énekes színésznő szerint a szakítások nem kudarcok, őszintén úgy érzi ugyanis, hogy azok ugródeszkaként működnek. Azt is elárulta, úgy véli, ha az emberek összetörik a szívét, mégis ő a győztes, mert ha valaki a sebek elkerülése miatt soha nem mer szakítani, az az igazi vesztes.
1: Időjárás.
0: A napos időszakokat időnként felhő átvonulások zavarhatják meg, helyenként egy-egy záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
0: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Vácrátóton, a Szabadságúton, Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön a Pesti úton is. Figyelmesen vezessenek!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
5: Indul egy újabb óra, benne minden idők legnagyobb slágereivel, hamarosan utazni is fogunk, jön a nagyvilág rovat, de előtte természetesen zenélünk, tartsanak velem a továbbiakban is.

Nagyvilágra volt a kirakatban, benne pedig Szicíliában járunk, azon belül is Katániában. Katánia Szicília egyik legfestőibb városa. Szicília második legnagyobb regionális fővárosa, a földközi tenger közlekedési hálózatának fontos része. De Katánia nem csak az üzleti öltönyökről és aktatáskákról szól, hanem a lenyűgöző kultúra, történelem és hagyományok nagyszerű keverékéből állt, amelyet minden látogatás alkalmával megtapasztalhatunk. A szeretetteljes nevű Etnát a helyiek egyszerre tekintik áldásnak és átoknak, a termékenység szimbóluma, annak ellenére, hogy a történelem során többször is elpusztította a várost, de lehetőséget adott Katániának arra is, hogy a maga pazar szicíliai barokk stílusában újjáépítse magát. Az aktív vulkán által létrehozott termékeny táj bőséges mezőgazdaságot, egy gyönyörű nemzeti parkot a városon kívül, a világ legjobb borai közé tartozó borokat és fantasztikus ízekkel átszőtt incsiklandó konyhát eredményezett. Hamarosan folytatjuk tovább Katániával, előtte zene.

Kirakat a műsor, amiben minden benne van, kalandozunk egy picit Catániában. Közvetlenül a Szent Agata székesegyház előtt a Piazza Duomo téren található a Fontana dell'Elefante, amely egy bazaltból faragott római kori elefánt szobor, amelyet a város jelképének tartanak. Maga az elefánt meglehetősen rejtélyes, mivel senki sem tudja igazán, hogy miért, mikor és hogyan vált Catania jelképévé. Egyesek szerint az elefánt a nagy Hannibalra való utalás, mások egy híres helyi nemesember és egy helyi püspök összecsapására utalnak. Érdemes megnézni, hogy a Catániában járunk a Teatro Massimo Bellinit. Ez egy pazar barokk színház, amelyet a catániai opera szerzőnek, Vincenzo Bellininek szentelnek. A színház látogatható és egész évben élénk eseménynaptárral rendelkezik, amelyben a balettől kezdve a klasszikus zenén és a színházi előadásokon át az operáig minden megtalálható. A közvetlenül a színház előtt található Piazza Vincenzo Bellini téren a Teatro által szervezett egyedülálló szabadtéri nyári előadások a lehető legjobban kihasználják a hűvös nyári éjszakákat és a gyönyörű tér, illetve szökőkút lenyűgöző hátterét. Érdemes egy kicsit kulturálódni is, hogyha Catániában járnak.

0: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Jövő héten hétfőn ismét várom Önöket, már a véget ért a kirakat. Péntek délután 4 óra van, remélem, hogy jól érezték magukat. Réde Irenit hallották, és jövő héten újult erővel hétfőn ismét várom Önöket. Még egyszer csodaszép hétvégét mindenkinek.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a kétajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyár.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
9: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
10: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Te írtál egy szörnyfilmet.
13: Idén. Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani. Oké. Karamel Macchiato!
14: Minyonok is szörnyek. A moziban.
15: Reklámot hallottak.
16: 16 óra van.
15: Itt a Mega

0: Tudja ugyanis segíteni az önkormányzatot, amely tisztában van a helyi igényekkel, és fontosnak tartja, hogy a jövő generációja is élhető környezetben nőjön fel. Hozzátette, mindemellett a tervezési költségeken is tud spórolni Váczrátót, így ez az együttműködés mindenkinek előnyös. Már használható az új térköves járda a Révút Eper utca és Kikelet utca közötti szakaszán, tájékoztatta a Dunakeszi internetes lapját Csoma Attila önkormányzati képviselő. A fejlesztésnek köszönhetően a korábbi előregedett felület helyett korszerű burkolat várja a gyalogosokat. Bár a szakasz már birtokba vehető, a beruházás még nem zárult le teljesen. A munkálatok részeként még két oldalirányú csatlakozás kiépítése, valamint a sarkokon és a találkozási pontokon a szintek megfelelő összeillesztése van hátra. A tervek szerint ezekkel a befejező feladatokkal a kivitelezők várhatóan a jövő hét végére végeznek. Együtt köd jövőjéért címmel átfogó anonim kérdőíves felmérést tett közzé a város mellett működő akkumulátorgyár, amelyben a helyieket kérik javaslataik megosztására, vette észre a Hello Göd internetes lap. A kutatás, amely nagyjából 4 perc alatt tölthető ki, számos a település életét érintő témával foglalkozik. Többek között a válaszadóknak lehetőségük van megjelölni, mely területeken látják legszükségesebbnek a fejlődést Gödön. Véleményt nyilváníthatnak a Dunapart fejlesztési irányairól, valamint az ipari komplexum működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Emellett a felmérésben kiemelt szerepet kap az adóbevételek kommentálása is. A gödiek leírhatják szerintük, mely célokra kellene a pénzt fordítani. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket a regionális irodák, közölte a szervezet elnöke a fővárosi központ megnyitóján. Dancs Mihály elmondta, a hálózat egységeiben a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak, hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal. Hozzátette, a kezdeményezés segítséget nyújt a gyűlöletbűncselekmények, a gyűlöletbeszéd, a zaklatás, valamint a nemzetiségi jogokat sértő esetek kezelésében is. Továbbá a települési roma önkormányzatok szakmai és törvényességi támogatását is biztosítja. 13 egyenruhás sérült meg Berlinben, miután egy félmeztelen férfi őrjöngeni kezdett az utcán és gyerekeket is megfélemlített, írja a Die Welt híradása nyomán az Index. A beszámolók szerint a támadó előbb egy járőrnő felé indult ökölbeszorított kézzel, majd fejjel betörte egy szolgálati gépkocsi hátsó ablakát, később pedig arcon ütött egy rendőrt, akinek eltört az orra. Ezután felugrott egy másik autó tetejére. A rendfenntartók végül csak akkor tudták elfogni, miután elektromos sokkolót alkalmaztak vele szemben.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: A napos időszakokat időnként felhő átvonulások zavarhatják meg, helyenként egy-egy záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
0: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Váczrátóton, a Szabadságúton, Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön a Pesti úton is. Figyelmesen vezessenek!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Eddig nem voltak kézzel fogható adatok Dunakeszin a helyi buszjáratokat használók számáról. A szeptemberben induló új közlekedési hálózatban viszont ezt már nyomon tudják követni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a várospolgármestere. Diósi Csaba a startmenüben elmondta, ősztől a helyi igényekhez jobban igazodó struktúrával működik tovább a település közösségi közlekedése. Azt várják, hogy amint valós képet kapnak az utazó közönségről, a járatok sűrűsége is optimalizálható lesz. A beszélgetésben hozzátette, ehhez szükséges az is, hogy azok a dunakeszi lakosok, akik életvitelszerűen ott élnek, de állandó lakhelyre még nem jelentkeztek be, tegyék meg mindenképpen, hiszen ezzel is pontosabban felmérhető az ingyenes helyi járatot igénybe vevők köre. Egy Los Angeles-i fantasy és sci-fi fesztiválon elnyerte a legjobb látványtervezés díját a salgótarjáni Szalkai Péter rövidfilmje. A grafikus programozó a Megafon reggeli műsorában elmondta, az alkotást eredetileg egy felsőfokú felvételire készítette, amelyet egy ismerőse is látott. Ő tanácsolta neki, hogy egy svájci seregszemlére is nevezze be a művet, amelyet novemberben rendeztek meg. Ugyanakkor ezen felbuzdulva más versenyek után is nézett, így talált rá az amerikai mustrára, ahová elküldte a videót. A napokban értesítették, hogy a szakmai zsűrinek az általa tervezett látványvilág tetszett a legjobban. Együtt köd jövőjéért címmel átfogó anonim kérdőíves felmérést tett közzé a város mellett működő akkumulátorgyár, amelyben a helyieket kérik javaslataik megosztására, vette észre a Hello Good internetes lap. A kutatás, amely nagyjából 4 perc alatt tölthető ki, számos a település életét érintő témával foglalkozik. Többek között a válaszadóknak lehetőségük van megjelölni, mely területeken látják legszükségesebbnek a fejlődést Gödön. Véleményt nyilváníthatnak a Dunapart fejlesztési irányairól, valamint az ipari komplexum működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Emellett a felmérésben kiemelt szerepet kap az adóbevételek kommentálása is, a gödiek leírhatják szerintük, mely célokra kellene a pénzt fordítani. Az iskolakezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalja a Magyar Államkincstár, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részletezte, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan megkapja a 100 ezer forintos hozzájárulást. Ezen felül jár a juttatás az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő fiataloknak is. Emellett jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő diákok is. Kiemelte, minden olyan tanuló után utalják a 100 ezer forintos összeget, aki egyszülős családban nevelkedik, de megkapják a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élők is. Az augusztus 24-éig elutalt első részletet a 2. novemberben követi utalvány formájában.
0: Közlekedés.
1: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Vácrátóton, a Szabadságúton, Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön a Pesti úton is. Figyelmesen vezessenek!
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
0: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
5: Megéri hozzánk jönni.
0: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
0: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Te írtál egy szörnyfilmet.
0: Idén
7: tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
0: Minyonok és szörnyek a moziban.
8: Reklámot hallottak.
9: 17 óra van.
8: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Eddig nem voltak kézzel fogható adatok Dunakeszin a helyi buszjáratokat használók számáról. A szeptemberben induló új közlekedési hálózatban viszont ezt már nyomon tudják követni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a város polgármestere. Diósi Csaba a startmenüben elmondta, ősztől a helyi igényekhez jobban igazodó struktúrával működik tovább a település közösségi közlekedése. Azt várják, hogy amint valós

0: Ugye svájci seregszemlére is nevezze be a művet, amelyet novemberben rendeztek meg. Ugyanakkor ezen felbuzdulva más versenyek után is nézett, így talált rá az amerikai mustrára, ahová elküldte a videót. A napokban értesítették, hogy a szakmai zsűrinek az általa tervezett látványvilág tetszett a legjobban. Együtt köd jövőjéért címmel átfogó anonim kérdőíves felmérést tett közzé a város mellett működő akkumulátorgyár, amelyben a helyieket kérik javaslataik megosztására, vette észre a Hello Göd internetes lap. A kutatás, amely nagyjából 4 perc alatt tölthető ki, számos a település életét érintő témával foglalkozik. Többek között a válaszadóknak lehetőségük van megjelölni, mely területeken látják legszükségesebbnek a fejlődést Gödön. Véleményt nyilváníthatnak a Dunapart fejlesztési irányairól, valamint az ipari komplexum működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Emellett a felmérésben kiemelt szerepet kap az adóbevételek kommentálása is. A gödiek leírhatják szerintük, mely célokra kellene a pénzt fordítani. Az iskolakezdési támogatás első részletét 50 000 forintot augusztus 24-éig utalja a Magyar Államkincstár, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részletezte, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan megkapja a 100 000 forintos hozzájárulást. Ezen felül jár a juttatás az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő fiataloknak is. Emellett jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő diákok is. Kiemelte, minden olyan tanuló után utalják a 100 000 forintos összeget, aki egyszülős családban nevelkedik, de megkapják a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élők is. Az augusztus 24-éig elutalt első részletet a 2. novemberben követi utalvány formájában.
1: Közlekedés.
0: Sebességellenőrzésre lehet ma számítani Vácrátóton, a Szabadság úton, Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön a Pesti úton is. Figyelmesen vezessenek!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz? Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Naftalin premiere Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Te írtál egy szörnyfilmet.
5: Hík, a Big Kaiju!
2: Idén.
5: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
2: Minyonok és szörnyek a moziban.
0: Reklámot hallottak.
1: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A Megafon hírei következnek 2026. július 3-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
6: Eddig nem voltak kézzel fogható adatok Dunakeszin a helyi buszjáratokat használók számáról. A szeptemberben induló új közlekedési hálózatban viszont ezt már nyomon tudják követni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a város polgármestere. Diósi Csaba a startmenüben elmondta, ősztől a helyi igényekhez jobban igazodó struktúrával működik tovább a település közösségi közlekedése. Azt várják, hogy amint valós képet kapnak az utazó közönségről, a járatok sűrűsége is optimalizálható lesz. A beszélgetésben hozzátette, ehhez szükséges az is, hogy azok a dunakeszi lakosok, akik életvitelszerűen ott élnek, de állandó lakhelyre még nem jelentkeztek be, tegyék meg mindenképpen, hiszen ezzel is pontosabban felmérhető az ingyenes helyi járatot igénybe vevők köre. Diósi Csabát, dunakeszi polgármesterét hallják.
7: Egyik fontos célunk az volt, hogy tudjuk folyamatosan azt, hogy milyen igények vannak, milyen

0: de nagyon sokszor ott ilyen egyedi igények kerülnek megfogalmazásra, és azért szeretnénk egy ilyen rendszert, hogy lássuk pontosan a kihasználtságot.
1: Helyi mérnök csapat tervezte meg Vácrátóton egy új lakópark járdáit, útjait és vízelvezetését, tudtuk meg a település polgármesterétől. Spiegelhalter László rádiónknak arról beszélt, a budapesti agglomerációban az egyik legnagyobb lakosságszám növekedést produkálják évek óta. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy felmérik az új lakók végzettségét, szakmai tudását és munkahelyét, egyfajta tudásbázis létrehozva. Ekkor kiderült, hogy több mérnök is vácrátóti lakos lett, ami elmondása szerint óriási lehetőség. Egy olyan szakmai közösség tudja ugyanis segíteni az önkormányzatot, amely tisztában van a helyi igényekkel, és fontosnak tartja, hogy a jövő generációja is élhető környezetben nőjön fel. Hozzátette, mindemellett a tervezési költségeken is tud spórolni Vácrátót, így ez az együttműködés mindenkinek előnyös. Spiegelhalter Lászlót, Vácrátót polgármesterét hallják.
2: Évekkel ezelőtt, egy pár éve összejött az, hogy lett egy főmérnökünk, aki ide költözött, a Kinga, és egy régebbi helyi lakos, a Béla lett a településnek a építési felügyelője, illetve aki kiadja ezeket a településképű véleményeket. És az ő, a Kinga az egy ilyen aktív hölgy, és összeszedte, hogy vajon kik költöztek ide, mert én akartam egy ilyen tudásbázist szedni, hogy ki mivel foglalkozik, milyen vállalkozók vannak itt, és a többi, és a többi, és akkor így szépen lassan összejött egy mérnök csapat. Van, aki vízmérnök, van, aki vízelvezetéssel foglalkozik, van, aki útmérnök, ugye Balázs, és így mi tulajdonképpen összetudtuk azt adni helyileg, ami szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy pályázatot beadjunk, vagy megtervezzünk.
1: Egy Los Angeles-i fantasy és sci-fi fesztiválon elnyerte a legjobb látványtervezés díját a salgótarjáni Szalkai Péter rövidfilmje. A grafikus programozó a Megafon reggeli műsorában elmondta, az alkotást eredetileg egy felsőfokú felvételire készítette, amelyet egy ismerőse is látott. Ő tanácsolta neki, hogy egy svájci seregszemlére is nevezze be a művet, amelyet novemberben rendeztek meg. Ugyanakkor ezen felbuzdulva más versenyek után is nézett, így talált rá az amerikai mustrára, ahová elküldte a videót. A napokban értesítették, hogy a szakmai zsűrinek az általa tervezett látványvilág tetszett a legjobban. Szalkai Péter grafikust, programozót hallják.
3: A feladat címe volt a kapcsolat, tehát ez egy kiírás volt, téma meg volt adva, és a téma kapcsán találtam ki ezt a sztorit. Hát elébe pedig úgy került, hogy az egyik volt munkatársam még az előző munkahelyemről, ő megnézte, látta, elküldte egy ismerősének Svájcba, a Svájcban van egy filmfesztivál, és akkor az ismerőse mondta, hogy hát legyek már olyan drága, és oda nevezzem be, mert ő szerinte ezt biztos, hogy értékelnék. Ez a svájci fesztivál, ez novemberben lett, beneveztem, de ennek kapcsán rápukkantam egy oldalra, ami összesíti a világ összes filmfesztiválját, és akkor hát ennek kapcsán szóba került ez a Sci-fi filmfesztivál is, és akkor oda is elküldésre került. Ez már most lezajlott két hete, a szakmai értékelés, és július 7-e, 8-a, 9-én lesz, azt hiszem, az Egyesült Államokban egy ilyen zárt láncú vetítés, ahol producerek és forgalmazók is meg fogják nézni.
1: Már használható az új térköves járda a Rév út, Eper utca és Kikelet utca közötti szakaszán, tájékoztatta a Dunakeszi internetes lapját Csoma Attila önkormányzati képviselő. A fejlesztésnek köszönhetően a korábbi előregedett felület helyett korszerű burkolat várja a gyalogosokat. Bár a szakasz már birtokba vehető, a beruházás még nem zárult le teljesen. A munkálatok részeként még két oldalirányú csatlakozás kiépítése, valamint a sarkokon és a találkozási pontokon a szintek megfelelő összeillesztése van hátra. A tervek szerint ezekkel a befejező feladatokkal a kivitelezők várhatóan a jövő hét végére végeznek. Együtt köd jövőjéért címmel átfogó anonim kérdőíves felmérést tett közzé a város mellett működő akkumulátorgyár, amelyben a helyieket kérik javaslataik megosztására, vette észre a Hello Good internetes lap. A kutatás, amely nagyjából 4 perc alatt tölthető ki, számos a település életét érintő témával foglalkozik. Többek között a válaszadóknak lehetőségük van megjelölni, mely területeken látják legszükségesebbnek a fejlődést Ködön. Véleményt nyilváníthatnak a Dunapart fejlesztési irányairól, valamint az ipari komplexum működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Emellett a felmérésben kiemelt szerepet kap az adóbevételek kommentálása is, a gödiek leírhatják szerintük, mely célokra kellene a pénzt fordítani. Sikeresen szerepelt a nemrég Nógrád Gárdonyban megrendezett Laos versenyen Böki

0: Milara. A nógrádi mindössze 12 éves díjugró hibátlanul teljesítette a pályát az 50-60 cm-es akadályok között, így megszerezve az első helyet Maxim Azais nevű lovával.
1: Közlekedés.
0: Trafipaxra lehet ma éjjel számítani a 2-es főúton Őrhalomnál, valamint Csalgótarjánban a Széchenyi úton. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
5: Jó húsban vagy, Csibém?
4: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
5: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
6: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
0: Reklámot hallottak.
7: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Egy Los Angeles-i fantasy és sci-fi fesztiválon elnyerte a legjobb látványtervezés díját a salgótarjáni Szalkai Péter rövid filmje. A grafikus programozó a Megafon reggeli műsorában elmondta, az alkotást eredetileg egy felsőfokú felvételire készítette, amelyet egy ismerőse is látott. Ő tanácsolta neki, hogy egy svájci seregszemlére is nevezze be a művet, amelyet novemberben rendeztek meg. Ugyanakkor ezen felbuzdulva más versenyek után is nézett, így talált rá az amerikai mustrára, ahová elküldte a videót. A napokban értesítették, hogy a szakmai zsűrinek az általa tervezett látványvilág tetszett a legjobban. Sikeresen szerepelt a nemrég Nógrád Gárdonyban megrendezett Laus versenyen Bökényi Lara. A nógrádi mindössze 12 éves díjugró hibátlanul teljesítette a pályát az 50-60 cm-es akadályok között, így megszerezve az első helyet Maxim Azais nevű lovával. A magyarországi vízhálózati szivárgások felszámolása, a jogtalan vízkivételek visszaszorítása és főképpen a tájvíz megtartásának erősítése szükséges a GKI gazdaságkutató legújabb elemzése szerint. A dokumentumban ismertették, az otthoni fogyasztás csak enyhe ütemben bővült, ugyanakkor a lakosságot kiszolgáló infrastruktúra állapota kritikus, a hálózatba betáplált víz 27%-a ugyanis elszivárog. Ez a veszteség a hatósági tarifával számolva évente 50-55 milliárd forint kárt okoz. A kutatóintézet szerint a jövő kulcsa nem a fogyasztás drasztikus visszavágása, sokkal inkább szemléletváltásra lenne szükség. A szakértők a vezetékek javítása és az illegális vételezése kifehérítése mellett a helyi víz megfogó megoldások fontosságát hangsúlyozták. A Vatikán kiközösítette a pápai engedély nélkül Svájcban felszentelt szakadároknak minősített ultrakonzervatív püspököket, írja a Reuters tudósítása alapján a Telex. A büntetés 4 egyházi személyre, valamint az őket felszentelő és a

0: A sikeres akció után a férfi felesége a sajtónak azt mondta, ez az első alkalom, hogy ennyi ország fogott össze egyetlen ember megmentéséért. Meglepő véleményt osztott meg nemrég egy interjúban Jennifer Lopez. Az énekes színésznő szerint a szakítások nem kudarcok, őszintén úgy érzi ugyanis, hogy azok ugródeszkaként működnek. Azt is elárulta, úgy véli, ha az emberek összetörik a szívét, mégis ő a győztes, mert ha valaki a sebek elkerülése miatt soha nem mer szakítani, az az igazi vesztes.
1: Közlekedés.
0: Trafipaxra lehet ma éjjel számítani a 2-es főúton Őrhalomnál, valamint Csalgótarjánban a Széchenyi úton. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Itt nincsenek lejárt lemezek. A Megafon is feldöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
1: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
0: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Helyi mérnökcsapat tervezte meg Váczrátóton egy új lakópark járdáit, útjait és vízelvezetését, tudtuk meg a település polgármesterétől. Spiegelhalter László rádiónknak arról beszélt, a budapesti agglomerációban az egyik legnagyobb lakosságszám növekedést produkálják évek óta. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy felmérik az új lakók végzettségét, szakmai tudását és munkahelyét, egyfajta tudásbázis létrehozva. Ekkor kiderült, hogy több mérnök is Váczrátóti lakos lett, ami elmondása szerint óriási lehetőség. Egy olyan szakmai közösség tudja ugyanis segíteni az önkormányzatot, amely tisztában van a helyi igényekkel, és fontosnak tartja, hogy a jövő generációja is élhető környezetben nőjön fel. Hozzátette, mindemellett a tervezési költségeken is tud spórolni Váczrátót, így ez az együttműködés mindenkinek előnyös. Már használható az új térköves járda a Révút, Eper utca és Kikelet utca közötti szakaszán, tájékoztatta a Dunakeszi internetes lapját Csoma Attila önkormányzati képviselő. A fejlesztésnek köszönhetően a korábbi előregedett felület helyett korszerű burkolat várja a gyalogosokat. Bár a szakasz már birtokba vehető, a beruházás még nem zárult le teljesen. A munkálatok részeként még két oldalirányú csatlakozás kiépítése, valamint a sarkokon és a találkozási pontokon a szintek megfelelő összeillesztése van hátra. A tervek szerint ezekkel a befejező feladatokkal a kivitelezők várhatóan a jövő hét végére végeznek. Együtt köd jövőjéért címmel átfogó anonim kérdőíves felmérést tett közzé a város mellett működő akkumulátorgyár, amelyben a helyieket kérik javaslataik megosztására, vette észre a Hello Good internetes lap. A kutatás, amely nagyjából 4 perc alatt tölthető ki, számos a település életét érintő témával foglalkozik. Többek között a válaszadóknak lehetőségük van megjelölni, mely területeken látják legszükségesebbnek a fejlődést Gödön. Véleményt nyilváníthatnak a Dunapart fejlesztési irányairól, valamint az ipari komplexum működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Emellett a felmérésben kiemelt szerepet kap az adóbevételek kommentálása.

0: Bécsében is. Továbbá a települési roma önkormányzatok szakmai és törvényességi támogatását is biztosítja. 13 egyenruhás sérült meg Berlinben, miután egy félmeztelen férfi őrjöngeni kezdett az utcán és gyerekeket is megfélemlített, írja a Die Welt híradása nyomán az Index. A beszámolók szerint a támadó előbb egy járőrnő felé indult ökölbeszorított kézzel, majd fejjel betörte egy szolgálati gépkocsi hátsó ablakát, később pedig arcon ütött egy rendőrt, akinek eltört az orra. Ezután felugrott egy másik autó tetejére. A rendfenntartók végül csak akkor tudták elfogni, miután elektromos sokkolót alkalmaztak vele szemben.
1: Közlekedés.
0: Trafipaxra lehet ma éjjel számítani a 2-es főúton Őrhalomnál, valamint Csalgótarjánban a Széchenyi úton. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most
2: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink meg a slágereivel.
1: Megaparti.

0: hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulis lágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket a regionális irodák, közölte a szervezet elnöke a fővárosi központ megnyitóján. Dancs Mihály elmondta, a hálózat egységeiben a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak, hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal. Hozzátette, a kezdeményezés segítséget nyújt a gyűlöletbűncselekmények, a gyűlöletbeszéd, a zaklatás, valamint a nemzetiségi jogokat sértő esetek kezelésében is. Továbbá a települési roma önkormányzatok szakmai és törvényességi támogatását is biztosítja. A magyarországi vízhálózati szivárgások felszámolása, a jogtalan vízkivételek visszaszorítása és főképpen a tájvíz megtartásának erősítése szükséges a GKI gazdaságkutató legújabb elemzése szerint. A dokumentumban ismertették, az otthoni fogyasztás csak enyhe ütemben bővült, ugyanakkor a lakosságot kiszolgáló infrastruktúra állapota kritikus, a hálózatba betáplált víz 27%-a ugyanis elszivárog. Ez a veszteség a hatósági tarifával számolva évente 50-55 milliárd forint kárt okoz. A kutatóintézet szerint a jövő kulcsa nem a fogyasztás drasztikus visszavágása, sokkal inkább szemléletváltásra lenne szükség. A szakértők a vezetékek javítása és az illegális vételezése kifehérítése mellett a helyi vízmegfogó megoldások fontosságát hangsúlyozták. A hatalmas hőség és szárazság miatt Szlovákiában gyengébb gabonatermés várható, bár a munka még csak az elején jár, így pontos számokat egyelőre nem lehet mondani, jelentette ki a szlovák kormányfő, miután megtekintette az aratást Szentmártonban. Az új szó tudósítása szerint Robert Fico elmondta, a gazdák már ráncolják a homlokukat, kérdéses ugyanis, hogy lesz-e elég takarmány, és ha igen, milyen minőségű. Hozzátette, éppen ezért olyan külföldi partnert keresnek, aki kész hatalmas összeget, mint egy 500 milliárd eurót beruházni az öntöző berendezések kiépítésébe, illetve modernizálásába. 8 nappal a Venezuelában pusztító súlyos földrengés után ismét túlélőre bukkantak a mentőcsapatok. A 43 éves biztonsági őrt a természeti katasztrófa nyomán beomlott őrbódé törmelékei alól húzták ki. A helyi szakemberek 3 napon át tartó munkáját az Egyesült Államokból, Costa Ricából, Salvadorból, Mexikóból, Chiléből és Portugáliából érkezett egységek is segítették. A sikeres akció után a férfi felesége a sajtónak azt mondta, ez az első alkalom, hogy ennyi ország fogott össze egyetlen ember megmentéséért.
1: Közlekedés.
2: Trafipaxra lehet ma éjjel számítani a 2-es főúton Őrhalomnál, valamint Csalgótarjánban a Széchenyi úton. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 3-án a mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: Eddig nem voltak kézzel fogható adatok Dunakeszin a helyi buszjáratokat használók számáról. A szeptemberben induló új közlekedési hálózatban viszont ezt már nyomon tudják követni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a város polgármestere. Diósi Csaba a startmenüben elmondta, ősztől a helyi igényekhez jobban igazodó struktúrával működik tovább a település közösségi közlekedése. Azt várják, hogy amint valós képet kapnak az utazó közönségről, a járatok sűrűsége is optimalizálható lesz. A beszélgetésben hozzátette, ehhez szükséges az is, hogy azok a dunakeszi lakosok, akik életvitelszerűen ott élnek, de állandó lakhelyre még nem jelentkeztek be, tegyék meg mindenképpen, hiszen ezzel is pontosabban felmérhető az ingyenes helyi járatot igénybe vevők köre. Diósi Csabát, dunakeszi polgármesterét hallják.
4: Egyik fontos célunk az volt, hogy tudjuk folyamatosan azt, hogy milyen igények vannak, milyen konkrét terhelés alatt van a rendszerünk, ezért be fogunk vezetni egy olyan rendszert, ami folyamatosan figyeli az utasszámot a buszokon, és itt tulajdonképpen jelen időben kapunk információt a kihasználtságról. Eddig ezek a dolgok nem kerültek górcső alá, tehát annyira nem vizsgáltuk ezt, és mi azt várjuk ettől, hogyha a valós igényeket megismerjük, akkor sokkal jobb megoldásokat fogunk tudni javasolni. Persze mindig van felmérés a lakosság részéről, tehát mindig felmérjük a lakossági igényeket, de nagyon sokszor ott ilyen egyedi igények kerülnek megfogalmazásra, és azért szeretnénk egy ilyen rendszert, hogy lássuk pontosan a kihasználtságot.
3: Helyi mérnök csapat tervezte meg Vácrátóton egy új lakópark járdáit, útjait és vízelvezetését, tudtuk meg a település polgármesterétől. Spiegelhalter László rádiónknak arról beszélt, a budapesti agglomerációban az egyik legnagyobb lakosságszám növekedést produkálják évek óta. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy felmérik az új lakók végzettségét, szakmai tudását és munkahelyét, egyfajta tudásbázis létrehozva. Ekkor kiderült, hogy több mérnök is vácrátóti lakos lett, ami elmondása szerint óriási lehetőség. Egy olyan szakmai közösség tudja ugyanis segíteni az önkormányzatot, amely tisztában van a helyi igényekkel, és fontosnak tartja, hogy a jövő generációja is élhető környezetben nőjön fel. Hozzátette, mindemellett a tervezési költségeken is tud spórolni Vácrátót, így ez az együttműködés mindenkinek előnyös. Spiegelhalter Lászlót, Vácrátót polgármesterét hallják.
5: Évekkel ezelőtt, egy pár éve összejött az, hogy lett egy főmérnökünk, aki ide költözött, a Kinga, és egy régebbi helyi lakos, a Béla lett a településnek a építési felügyelője, illetve aki kiadja ezeket a településképű véleményeket. És az ő, a Kinga az egy ilyen aktív hölgy, és összeszedte, hogy vajon kik költöztek ide, mert én akartam egy ilyen tudásbázist szedni, hogy ki mivel foglalkozik, milyen vállalkozók vannak itt, és a többi, és a többi, és akkor így szépen lassan összejött egy mérnök csapat. Van, aki vízmérnök, van, aki vízelvezetéssel foglalkozik, van, aki

0: ugyanakkor ezen felbuzdulva más versenyek után is nézett. Így talált rá az amerikai mustrára, ahová elküldte a videót. A napokban értesítették, hogy a szakmai zsűrinek az általa tervezett látványvilág tetszett a legjobban. Szalkai Péter grafikust, programozót hallják.
1: A feladat címe volt a kapcsolat, tehát ez egy kiírás volt, téma meg volt adva, és a téma kapcsán találtam ki ezt a sztorit. Hát elébe pedig úgy került, hogy az egyik volt munkatársam még az előző munkahelyemről, ő megnézte, látta, elküldte egy ismerősének Svájcba, Svájcban van egy filmfesztivál, és akkor az ismerőse mondta, hogy hát legyek már olyan drága, és oda nevezzem be, mert ő szerinte ezt biztos, hogy értékelnék. Ez a svájci fesztivál, ez novemberben lett, beneveztem, de ennek kapcsán rábukkantam egy oldalra, ami összesíti a világ összes filmfesztiválját, és akkor hát ennek kapcsán szóba került ez a Sci-Fi Filmfesztivál is, és akkor oda is elküldésre került. Ez már most lezajlott, két hete a szakmai értékelés, és július 7-e, 8-a, 9-én lesz, azt hiszem, az Egyesült Államokban egy ilyen zárt láncú vetítés, ahol producerek és forgalmazók is meg fogják nézni.
0: Már használható az új térköves járda a Révút, Eper utca és Kikelet utca közötti szakaszán, tájékoztatta a Dunakeszi internetes lapját Csoma Attila önkormányzati képviselő. A fejlesztésnek köszönhetően a korábbi előregedett felület helyett korszerű burkolat várja a gyalogosokat. Bár a szakasz már birtokba vehető, a beruházás még nem zárult le teljesen. A munkálatok részeként még két oldalirányú csatlakozás kiépítése, valamint a sarkokon és a találkozási pontokon a szintek megfelelő összeillesztése van hátra. A tervek szerint ezekkel a befejező feladatokkal a kivitelezők várhatóan a jövő hét végére végeznek. Együtt köd jövőjéért címmel átfogó anonim kérdőíves felmérést tett közzé a város mellett működő akkumulátorgyár, amelyben a helyieket kérik javaslataik megosztására, vette észre a Hello Good internetes lap. A kutatás, amely nagyjából 4 perc alatt tölthető ki, számos a település életét érintő témával foglalkozik. Többek között a válaszadóknak lehetőségük van megjelölni, mely területeken látják legszükségesebbnek a fejlődést Gödön. Véleményt nyilváníthatnak a Dunapart fejlesztési irányairól, valamint az ipari komplexum működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Emellett a felmérésben kiemelt szerepet kap az adóbevételek kommentálása is. A gödiek leírhatják szerintük, mely célokra kellene a pénzt fordítani. Sikeresen szerepelt a nemrég Nógrád Gárdonyban megrendezett Laus versenyen Bökényi Lara. A nógrádi mindössze 12 éves díjugró hibátlanul teljesítette a pályát az 50-60 cm-es akadályok között, így megszerezve az első helyet Maxim Azais nevű lovával.
2: Közlekedés.
0: Trafipaxra lehet ma éjjel számítani a 2-es főúton Őrhalomnál, valamint Csalgótarjánban a Széchenyi úton. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

Megafon.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Az iskolakezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalja a Magyar Államkincstár, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részletezte, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan megkapja a 100 ezer forintos hozzájárulást. Ezen felül jár a juttatás az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő fiataloknak is. Emellett jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő diákok is. Kiemelte, minden olyan tanuló után utalják a 100 ezer forintos összeget, aki egyszülős családban nevelkedik, de megkapják a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élők is. Az augusztus 24-éig elutalt első részletet a második novemberben követi utalvány formájában. Jogsegély és információs szolgálatot indított a magyarországi romák országos önkormányzata. Első körben Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket a regionális irodák, közölte a szervezet elnöke a fővárosi központ megnyitóján. Dancs Mihály elmondta, a hálózat egységeiben a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak, hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal. Hozzátette, a kezdeményezés segítséget nyújt a gyűlöletbűncselekmények, a gyűlöletbeszéd, a zaklatás, valamint a nemzetiségi jogokat sértő esetek kezelésében is. Továbbá a települési roma önkormányzatok szakmai és törvényességi támogatását is biztosítja. Két postai kézbesítő is életét vesztette a múlt heti brutális 40 fok feletti hőségriadó idején munkavégzés közben. A szerencsétlenségekről a közösségi médiában kezdtek el terjedni a hírek, számolt be a Blick alapján az Index. Az internetes újság felkereste a Magyar Postát, amely hivatalosan is elismerte, hogy két munkatársukat is elveszítették, ám a részletekről a vizsgálatok lezárultáig egyelőre nem nyilatkozhatnak. Az eset körülményeiről a postás szakszervezet sem kívánt bővebb felvilágosítást adni. Burján Ildikó elnök meglehetősen szűkszavúan reagálta a szerkesztőségnek küldött levelében, azt azonban kiemelte, hogy a munkáltató több óvintézkedést is bevezetett a kritikus napokon. Meglepő véleményt osztott meg nemrég egy interjúban Jennifer Lopez. Az énekes színésznő szerint a szakítások nem kudarcok, őszintén úgy érzi ugyanis, hogy azok ugródeszkaként működnek. Azt is elárulta, úgy véli, ha az emberek összetörik a szívét, mégis ő a győztes, mert ha valaki a sebek elkerülése miatt soha nem mer szakítani, az az igazi vesztes.
1: Közlekedés.
2: Trafipaxra lehet ma éjjel számítani a 2-es főúton Őrhalomnál, valamint Csalgótarjánban a Széchenyi úton. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: Európa 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Nagyot szól.
0: Nagyot

0: Nulla óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 4-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik az új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés dönthessen arról, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Azt írták, az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Hozzátették, az élő környezetért felelős minisztérium létrehozása lehetőséget teremt egy ambíciózusabb klímatörvény megalkotására. Azonban közlésük szerint egy ilyen horderejű munka elvégzéséhez kevés a kormány megalakulása óta eltelt másfél hónap, mert gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni azt, amihez az előző kormány 10 hónapig érdemben hozzá sem nyúlt. A Tiszapárt 67%-on, a Fidesz 24%-on áll a választani tudó szavazók között. A 21 kutatóközpont június végi felmérése szerint, amit a 24.hu publikált. A harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk 6%-on áll a kutatás szerint. A teljes népességben 57%-on áll a Tisza, a Fidesz 20%-on, a Mi Hazánk pedig 5-ön. Megjegyezték, a 21 kutatóközpont májusi felmérése nagyon hasonló erőviszonyokat mutatott. Akkor 69-23 arányú volt az állás a Tisza javára a pártválasztók körében, még a teljes népességben 60-20. Ugyanakkor a két kutatás eltérő módszertannal készült, emiatt nem lehet őket pontosan összehasonlítani. A közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátás várakozási időinek jelentős csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-ig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitásbővítő programot kell kidolgoznia. Mindezt az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával teszi meg. A kormány elé kerülő előterjesztésben az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a folyamat személyi és tárgyi feltételeit, a szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrásigényét. Harry Styles és Zoe Kravitz kapcsolatáról újabb izgalmas részletek láttak napvilágot, írja a Bosch Online. A nemrégiben eljegyzett sztárpár már javában szervezi az esküvőjét, amely nem a megszokott hollywoodi pompában, hanem egy különleges helyszínen, New Orleansban lesz. Ennek a legfőbb oka pedig nem más, mint hogy Zoe ott nőtt fel az apjával, aki nem más, mint Lenny Kravitz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik az új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés dönthessen arról, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Azt írták, az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Hozzátették, az élő környezetért felelős minisztérium létrehozása lehetőséget teremt egy ambíciózusabb klímatörvény megalkotására. Azonban közlésük szerint egy ilyen horderejű munka elvégzéséhez kevés a kormány megalakulása óta eltelt másfél hónap, mert gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni azt, amihez az előző kormány 10 hónapig érdemben hozzá sem nyúlt. A Tiszapárt 67%-on, a Fidesz 24%-on áll a választani tudó szavazók között. A 21 kutatóközpont június végi felmérése szerint, amit a 24.hu publikált. A harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk 6%-on áll a kutatás szerint. A teljes népességben 57%-on áll a Tisza, a Fidesz 20%-on, a Mi Hazánk pedig 5%-on. Megjegyezték, a 21 kutatóközpont májusi felmérése nagyon hasonló erőviszonyokat mutatott. Akkor 69-23 arányú volt az állás a Tisza javára a pártválasztók körében, még a teljes népességben 60-20. Ugyanakkor a két kutatás eltérő módszertannal készült, emiatt nem lehet őket pontosan összehasonlítani. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátás várakozási időinek jelentős csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-ig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitás bővítő programot kell kidolgoznia. Mindezt az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával teszi meg. A kormány elé kerülő előterjesztésben az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a folyamat személyi és tárgyi feltételeit, a szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. Harry Styles és Zoe Kravitz kapcsolatáról újabb izgalmas részletek láttak napvilágot, írja a Bosch Online. A nemrégiben eljegyzett sztárpár már javában szervezi az esküvőjét, amely nem a megszokott hollywoodi pompában, hanem egy különleges helyszínen, New Orleansban lesz. Ennek a legfőbb oka pedig nem más, mint hogy Zoe ott nőtt fel az apjával, aki nem más, mint Lenny Kravitz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Hírek.
2: Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik az új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés dönthessen arról, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Azt írták, az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Hozzátették, az élő környezetért felelős minisztérium létrehozása lehetőséget teremt egy ambíciózusabb klímatörvény megalkotására. Azonban közlésük szerint egy ilyen horderejű munka elvégzéséhez kevés a kormány megalakulása óta